Schubert D-dur olasz stílusú nyitányát hallottuk. A dallam alkotás Schubertre mindig nagyon jellemző volt, ebben a műben is gazdag és kifejező. Most Mozart műve következik, a G-dur fuvola verseny, körüljegyzék száma 313, a szólista Emmanuel Pahut.

Emmanuel Pagy és a francia rádiózenekar adta elő Mozart G-dur fuvola versenyét, vezényelt Riccardo Minasi. A fuvola művész Aurel Nicolé tanítványa volt, 22 évesen csatlakozott a berlini filharmonikusokhoz Claudio Abbado vezénylete alatt. A ráadás a Syrinx volt Debussy zenéje.

Claude Debussy Syrinx című fuvola darabját játszotta Emmanuel Pau, aki rendszeres résztvevője az amerikai, távol-keleti vagy európai neves fesztiváloknak, szólistaként a legtöbb világhírű zenekarral fellépett már. Mendelssohn muzsikája következik, a Szent Ivánéi Álom kísérőzene részleteit halljuk.

A Szent Ivánéi álom részleteit hallottuk, a francia rádiózenekart Riccardo Minasi vezényelte. Schubert sok csodálatos dalát feldolgozta, a pisztrángot zongora ötös formájában, a vándor zongora fantáziában, az elszáradt virágokra pedig egy nehéz és igényes fuvola variációt készített. Ez szól most bevezetés és változatok az elszáradt virágokra.

Egy hihetetlenül kényes és nehezen előadható dal átiratot hallottunk, amely átiratot maga Schubert készített el. Átkozzák is néha zongoristák érte. Az Elszáradt virágok című dalát dolgozta át fuvolára és zongorára, előadta Emmanuel Pahu és Bruno Robillard. Most Félix Mendelssohn Opus 1-es C-moll kvartettjét halljuk.

Mendelssohn Opus 1-es C-moll zongora négyesét Harald Odland, Nora Taxdal, Odun Sandvik és Christian Ille Hadland játszotta. Mendelssohn elsősorban a zenei őseire figyelt, mindenek előtt tisztelte Bach művészetét. Ismét Schubert zene következik a Memnon című dal Reger átdolgozásában.

Schubert Memnon című dalát Dietrich Henschel és a lengyel rádiózenekar adta elő, vezényelt Jerzy Szemkov. Schubert újította meg a dal műfaját, és lett a romantikus zeneszerzők számára szinte kötelező jellegűvé a dalok komponálása. Kedves hallgatóink, 4 óra van. Hallgassák továbbra is a Nocturnót.

Az éjszakai zenei műsor, a Notturno muzsikáit nem mi állítjuk össze. Ezt bizonyára sokan tudják, de azok számára elmondom néha, akik csak alkalmanként hallgatják a műsort éjjelente. Tehát nem mi tehetünk róla, ha mondjuk azt mondják, hogy sok a kortárzene, vagy éppen keveslik az operát. Néha ismeretlen műveket is hallunk, vagy épp olyan szerzők muzsikájával barátkozhatunk meg, akik hazájukban nagyon elismertek, de a magyar közönség sosem találkozik a nevükkel. Mihály Pretorius reneszánsz Zsoltára következik a Notturnóban. Ez a zeneszerző a braunschweigi herceg udvari titkára, illetve magdeburgi udvari karmester volt.

Mihály Praetorius 116. zsoltárát a Cardinal Complex szólaltatta meg. A komponista 17. század kimagasló német mestere volt, a protestáns egyházi zeneirodalom egyik legmarkánsabb alakja. Louis de Nervés landmuzsikája következik. Hopkinson Smith játszik Vihuélán, ami a land egyik fajtája.

Luis de Nervés kompozícióját hallottuk, részletet a Delfin kötetből, Hopkinson Smith játszott viulán. A zene történet egyik legédesebb és legismertebb szerenádja az Egy kis éjj zene, Mozart csodálatos remekműve. Hát ha más nem írt volna, akkor is a legnagyobbak közt lenne Mozart neve.

Mozart szerenádjából, az Egy kis éjzenéből a románc tételt hallgattuk meg, a szlovén rádiózenekar Alexander Pitamics vezényelte. Most pedig a Villanella következik, ez Paul Dukas zeneműve. Debussy kortársa rendkívüli tehetségként indult, aztán gyakorlatilag csak a bűvészínas maradt fent tőle.

Paul Dukas Villanella című kompozícióját és a Tukija és a Finn rádiózenekarat Lő Mihály Adelson vezényletével. Chopin, tudjuk, hogy jobban szerette a szalonok bensőséges légkörét, mint a nagy hangverseny termekét. Kedvenc hangszere a plejjel zongora volt. Az Édurszkercót halljuk tőle.

Chopin Édulszkercóját Dubravka Tomsics játszotta. Ez egy igazi könnyed muzsika, bár a középrész nagyon lírai témát bont ki. Mégis a sebesen áramló futamok boldogságot és örömteli ábrándozást fejeznek ki. Igazi szkercó hangulata van. Handel Rinaldo című operájából szól most egy ária.

Handel Rinaldo című operájából hallottunk egy áriát. A Rinaldo Handel sikereinek helyszínén Londonban készült, mint annyi más Handel opera és oratórium, az ausztráliai Brandenburg zenekar játszott. Most Franz Schubert 6 német táncát hallgatjuk meg Anton Webern átdolgozásában.

Schubert hat német táncát a luxemburgi filharmonikus zenekar Justin Brown vezényletével Anton Webern átdolgozásában játszotta. Charles William Stanford 3 intermezzója következik a Notturnóban. Ezt a komponistát mellesleg az egyik legműveltebb brit zeneművésznek tartják.

Charles Villiers Stanford három intermezzóját Oleg Sebeta Dragan és Dominic de Gavino szólaltatta meg. A brit szerző Dublinban született, de dolgozott Lipcsében, Berlinben, és több egyetem díszdoktora volt. Francisco Tárrega, Alhambrai emlékek című darabja következik.

Francisco Tárrega Alhambrai emlékek című zeneművét Ruggiero Ricci átdolgozásában Kerson Leong játszotta. Befejezésül ma Leokadia Kasperova Két rózsa című ciklusából az első darabot hallgatjuk meg, ez az F-dur Andantino. De előtte elköszönök, viszont hallásra, Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostsandbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvévő videó nyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosba. Maria Zaharova azt javasolta az érintett országoknak, hogy időben menekítsék ki diplomáikat Kijevből, ha Ukrajna beváltja korábbi fenyegetését. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Az Argentínából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek közülük, többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok és a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a program bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A gyűjtemény több mint 12 ezer tárgyi emléket és 300 ezer fotót, dokumentumot, filmet, plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Jevgenyi Szutybin zongorázza saját átiratait. A Londonban élő orosz művész nem hisz a nemzeti keretekben, a világfaluban hisz, zenei ízlését tekintve is mindenevő. Játékának sokszínűségét most többek között Prokofjev Hamupipőke szvittjének részleteivel is bizonyítja, melyben zongora partnere a lánya, Bella. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Corinna Schajár énekel és Balogh József zongorázik. A német-magyar mezzoszoprán és a Liszt Ferenc díjas zongora művész Bartók Béla születésének 145. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt a Bartók Emlékházban. Bartók és Kodály dalok. Ma 21 órakor a Bartók Rádióban. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Gizella nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A műsorhoz hozzászólhatnak SMS-ben a 0630 30 30 160-as számon, vagy e-mailben a muzsikalo@radio.hu e-mail címen. Egy nyitánnyal kezdjük a zenehallgatást, Thomas Linley a Duenna című vígjáték operájá, illetve vígoperájához, amelyet ő maga, illetve időse fia, akit ugyanígy hívtak Thomas Linley, komponált Richard Brinsley Sheridan angol nyelvű librettójára. Nagyon sikeres opera volt a maga korában, sőt, George Byron azt mondta, hogy a valaha írt legjobb opera, tehát ő nagy rajongója volt ennek. Most a The Parley of Instruments játszik Paul Nicholson vezényel.

Ez volt Thomas Lynn Lee, a Duenna című végoperájának nyitánya, melyet a The Parley of Instruments játszott Paul Nicholson vezényletével. Zongora muzsika következik, de nem zongorán, ugyanis Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiájából, a pesti karnevából többféle feldolgozás is létezik. Most a Takács zongorás trió előadását hallgatjuk meg. Ugye ez egy Ezzurban komponált rapszódia, és feldolgozza a Mikor én még legény voltam című népies műdalt. Hallgassuk most a Takács zongorás triót.

Ez volt Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiája, a Pesti Karnevál, a Takács Zongorás Trió feldolgozását, illetve előadását hallottuk. Georg Friedrich Händel F-dur blokkflőte versenye, az opusz 4 numero 5, ebből az első tételt, illetve a másodikat játsza most Cidra László blokkflőtén a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, melynek hangversenymestere Rolla János.

0: Ez volt Georg Friedrich Händel opusz 4 nr. 5-ös F-dur blokkflőte versenyének első két tétele. Cidra László játszott blokkflőtén, a Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van május 7-e, boldog Gizella ünnepe, aki magyar királyné volt, az államalapító Szent István király hitvese, második Henrik, bajor herceg leánya, negyedik Henrik német római császár húga, ma van tehát az ő ünnepe. És akkor nézzük, hogy kik azok, akik a mai napon születtek. József Benda zeneszerző 1724-ben, két igazi nagyság, Johannes Brahms és Piotr Csajkovszki is május 7-eiek, Brahms 1833-ban, Csajkovszki 7 évvel később született, Niccolò Piccini zeneszerző kereken 1800-ban, hunyt el május 7-én Párizsban, Leopold Kozeluch pedig 18 évvel később halt meg Bécsben. És van még néhány név, Karl Stamitz, valószínűleg ma született a keresztelője, mindesetre május 8, Thomas Linley, akitől ugye a Duán a nyitányát hallgattuk, ő pontosan 270 éve született, Berzsenyi Dániel 250 évvel ezelőtt, Vajda János 1827-ben látta meg a napvilágot, és Isten éltesse Horváth Anikót, illetve Hegedűs D. Gézát, nekik ma van a születésnapjuk. És akik még a mai napon hunytak el, Antonio Salierit szeretném még kiemelni, aki 1825-ben 201 éve halt meg, 74 évesen. Most folytatjuk a zenehallgatást Ludwig van Beethovennel, akinek egyébként olyan értelemben van évfordulója, hogy az egyik legismertebb művét mutatták be május 7-én, ez pedig a 9. szimfónia 1824-ben, 202 évvel ezelőtt Bécsben, de most nem ezt, hanem a cis-moll, azaz a holdfényszonáta első tétele csendül fel Ránki Dezső tolmácsolásában.

Ludwig van Beethoven cis-moll holdfény szonátájának első tételét játszotta Ránki Dezső zongorán. Hát azt hiszem, hogy ez is van olyan híres, mint a 9. szimfónia, amelynek ugye ma volt a bemutatója 1824-ben. Most József Szukkal folytatjuk a zenehallgatást, akitől az Ezzur Szerenár első tétele csendül fel az Orpheus Kamarazenekar 1996-os felvételéről.

József Szuk Ez dur szerenádjának első tételét hallották az Orpheus kamarazenekartól. Wolfgang Amadeus Mozart teljes zenekari komponista munkássága során is különleges érzékenységgel kezelte a fúvósokat, és szíves örömest komponált számukra versenyműveket is, ugye fagottra, obohára, kürtre, majd élete végén klarinétra, valamint lelkesedéssel téve ugyan eleget a megrendelésnek, fuvolára. Jellemző ebből a szempontból, hogy D-dur fúvala versenye az azonos jegyzékszámú C-dur oboa verseny átirataként látott napvilágot Mannheimi tartózkodása során 1778 elején. Az eredeti oboa verseny az előző év terméséhez tartozik, Salzburgban készült el az udvari együttes új tagja, a Bergamóból odaérkezett Giuseppe Ferlandis számára. Később viszont elkallódott ez a mű, és a kézirata csak 1920 körül került elő, azóta az oboa szóló repertoárjának egyik legfontosabb darabja lett, ahogy D-durba transzponált verziója is hasonló szerepet tölt be a fuvola irodalomban. Most tehát ennek a koncertónak a harmadik tételét játssza Gabriel Pido oboán, a Salzburgi Mozarteum kamarazenekarával, a karmester Howard Griffiths.

Wolfgang Amadeus Mozart 314-es köhögjegyzékszámú C-dur oboha versenyének harmadik tételét, a rondót játszotta Gabriel Pidó oboán a Salzburgi Mozarteum kamarazenekarával. Vezényelt Howard Griffiths. Most Robert Schumann opusz 105-ös ámol szonátájából hallgatjuk meg a középső, a második tételt. Gidon Krémer játszik hegedűn, Márta Hargerics zongorán.

0: François-Joseph Gossec Opus 12 numero 6-os F-dur szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players. A karmester Matthias Bamert volt. Tartsanak velünk, hamarosan kinyer ma. Most viszont pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami banknak azt az arany- és készpénzszállítmányt, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Oroszországból indított drónok csapódtak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajszállító létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvezetőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működik.

0: eddig a részlet, most csak a zeneszerzőt kell mondani.
1: Johannes Brahmsra tippelek.
0: Így van, ő az, aki 1833. május 7-én született, és a második szimfóniájából idéztünk, a New Yorki filharmonikusok felvételéről Kurt Masur vezényelt. Nem véletlenül kezdtük a játékot éppen szimfóniával. Néhány évvel Brahms születése előtt, 1824-ben, szintén május 7-én mutatták be a most másodikként idézett szimfóniát. A műszerzője a szimfónia irodalom óriása, árnyéka néha már-már bénítóan hatott a következő generáció komponistáira, köztük eleinte a Brahmsra is. A kérdés, hogy ki szerezte a művet, amelyből a részlet szól, és ha tudja, mondhatja azt is, hogy melyik alkotásról van szó.

0: ki írta a művet, és tudja-e, hogy melyikből idéztünk?
1: A részlet Beethoven utolsó 9. szimfóniájából hangzott el.
0: Így van, ez a második tétel. Egy részlete volt, a bécsi filharmonikusokat vezényelte Simon Rattle, 2-ből 2. És most vissza Brahmshoz, aki közeli barátságot ápolt egy zeneszerző házas párral. A pár egyik tagja szintén remek művekkel gazdagította a szimfónia irodalmat, és mindkettőjük művészetében fontos helyet kaptak a dalok és a kamaraművek. Idézzük fel most a férje egyik trióját. A kérdés, hogy hívják a zeneszerző házas párt?

0: Hát kikről van szó?
1: Itt a Schumann házas párról, azaz Robert és Clara Schumannról van szó, sokat segített a felvezetés.
0: Így van, nagyon jó. Gratulálok, helyes a megfejtés, úgyhogy 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt. Megnyerte Petőfi Sándor összes versét a Magyar Rádió kiadásában. És akkor van még a kamarazene. Utolsó kérdés, a kamarazene Johannes Brahms szívéhez is közel állt, már arra készült, hogy visszavonul a zeneszerzői pályától, amikor megismerkedett Richard Mühlfelddel. A találkozás akkora hatással volt rá, hogy újra komponálni kezdett, és több kamaradarabot is írt a művész hangszerére. Hallgassunk bele zárásként ezek egyikébe is a kérdés, hogy vajon milyen hangszere játszott Mühlfeld?

0: Milyen hangszert is hallottunk itt a kamara formációban?
1: Többek között klarinétot.
0: És ez a megfejtés. Így van. Brahms Ámor klarinét triójában a mai játékosunknak, Schiffer Mártonnak, hiszen mind a négy kérdése tudta a választ, és fölényesen megválaszolta őket. Nem volt nehéz?
1: Köszönöm szépen. Nekem a kamarazene, illetve Brahms nem tartoznak hozzám, nem érzem magamhoz a legközelebb őket, úgyhogy nekem ez egy kicsit nagyobb kihívást jelentett, de összességében azért megugorható volt, úgyhogy
0: köszönöm.
1: Volt kifejezetten nehéz. Még egy személyes megjegyzés hadd tegyek, ugyanis nemrégiben megtudtam, hogy a kiváló zongoraművész Érdi Tamás, aki egyébként családi barátunk is, a Kinyermának nagy hallgatója, úgyhogy hadd üdvözöljem innen is őt.
0: Tisztelettel köszöntjük akkor Érdi Tamást is, reméljük, hogy most is hall minket, és köszönjük, hogy ezt mondta. És önt is Isten éltesse, illetve hát találkozzunk legközelebb, és játszunk együtt.
1: Így lesz.
0: Viszont
1: köszönöm
0: hallásra.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is bátorításként szolgált Schiffer Mártonnak a beszámolója, hogy ha bár nem Brahms a kedvenc zeneszerzője, de azért megugorható volt a Kinyerma. Jelentkezzenek önök is. Üzenetrögzítős számunk a 0630 759 6010, e-mail címünk a kinyerma@radio.hu. Várjuk a jelentkezéseket, és hát bizony vannak olyan játékok, amikor ilyen kiemelkedő nyeremények vannak, mint például Petőfi Sándor összes versei a Magyar Rádió kiadásában 28 CD-n. Itt többen írtak közben nekünk, hogy irigykednek. Lehet jelentkezni, várjuk a jelentkezőket. És a zenehallgatást pedig Beethovennel folytatjuk, az Ezdúr zongora 5-ös harmadik tételét, a Rondót játsza Rudolf Serkin zongorán, Rudolf Wrubsky oboán, Richard Stolzmann klarinéton, Robert Rutsch kürtön és Alexander Heller fagotton.

Ez volt Ludwig van Beethoven opusz 16-os Ez-dur zongora 5-ösének harmadik tétele, a Rondó. Rudolf Serkin játszott zongorán, Rudolf Rybski oboán, Richard Stolzmann klarinéton, Robert Rutsch kürtön és Alexander Heller fagotton. Ma is lesz szokásos rejtvény, amire írhatnak SMS-t, e-mailt, és lehet nyerni vele páros belépőket. Előtte azonban még két zene. Az első ezek közül Georg Friedrich Händel Ario Dante című operájából Ginevra áriája. Ginevra Händel Ario Dante című operájában a skót király lánya, vagyis hercegnő. Ario Dantéba szerelmes, és apja is jóvá hagyja a házasságukat. A történet központi konfliktusa pedig az, hogy Polinesszó, albani herceg, szintén meg akarja szerezni Ginevrát, részben szerelemből, részben hatalmi érdekből, de Ginevra visszautasítja. Patricia Petitbon énekel, a velencei barokzenekart Andrea Marcon vezényli.

0: Ez volt a Pergünt egy részlete, az arab tánc Edvard Grieg-től, a Birminghami Szimfonikus Zenekar Zakari Orhamu vezényelte. 5 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez. Elmondom, miket lehet nyerni. Május 8-án pénteken 19 órakor az Óbudai Társaskörben lesz Selmeci György szerzői estje. Közreműködik Szüle Tamás, Kriszta Kinga, Horváth István, Horváth Hanga és Horváth Etele. Ők énekelnek, Balogh József játszik zongorán, a Camerata Seniorum kamarazenekart és az Octavoice énekegyüttest Selmeci György és Selmeci András vezényli. Ez tehát holnap 19 órakor az Óbudai Társaskörben lesz. Másnap, május 9-én szombaton este 8 órakor Gentry Sultan érkezik Magyarországra, és őrlókodás és a kollektív improvizáció egyszerre van jelen, míg a hangzásvilág függ

a világjáró művészek ciklussal, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Quentin zongorázik. Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics műveket adnak elő. Ezek tehát a lehetséges nyeremények. Kérem, hogy a megfejtés és a nevük mellett azt is írják meg, hogy hova szeretnének eljutni. Tehát holnap Óbudai Társaskör, holnap után Opus Jazz Club, jövő hét szerda pedig Régi Zene Akadémia. Most Wolfgang Amadeus Mozart 365-ös köhüld jegyzékszámú Ezdur koncertóját hallgatjuk meg, melyet két zongorára és zenekarra komponált, illetve ebből csendül fel a harmadik tétel. Normális vagy átlagos hangverseny zongorán játszik, mondjuk Stanley D-modellen például, akkor összesen hány zongora billentyű volt a színpadon? Ez a kérdés. Hány zongora billentyűn rendelkezik a két zongora, mi játszottak? Nem biztos, hogy minden billentyű megszólal, de hány billentyű volt a színpadon? Az angol kamarazenekar kíséri őket, és az egyik szólista, Daniel Barenboim irányítja az együttest. A kérdés, hány zongora billentyűje van két átlagos hangversenyzongorának?

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart 365-ös köhöldjegyzékszámú Ezdur koncertúja két zongorára és zenekarra, illetve a harmadik tétel Vladimir Ashkenazy és Daniel Barenboim előadásában az angol kamarazenekart az egyik szólista Daniel Barenboim irányította. Ez volt tehát a mai második rejtvény kérdés. Az volt a kérdés, hogy ha egy normális átlagos zongorán játszanak a szólisták, például mondjuk egy Stanway-en, akkor vajon összesen hány billentyű volt a színpadon? A helyes megfejtés a 176 volt, ugyanis egy átlagos hangversenyzongorának 88 billentyűje volt. Sok megfejtés érkezett, köszönjük szépen. A nyertesek ezek közül Jovián György, Lehocki Gabriella és dr. Fenyősi Éva. Nekik, és persze minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Richard Strauss, Opus 2-es A-dur vonós négyesének második tételét, a szkercót játssza most az Enzo vonós négyes.

Richard Strauss opusz 2-es Ádúr vonós 4-esének második tételét játszotta az Enzo vonós 4-es. Most Gaetano Donizetti Lammer Muri Luciájából a 6-ost halljuk, olyan szólistáktól, mint Edita Gruberova, Diana Montag, Neil Shikoff, Bernard Lombardo, Alexandru Agake és Alastair Miles, az Ambrosian Singers kórusát és a londoni szimfonikus zenekart Richard Bonning vezényli.

Koning vezényelte. Befejezésül József Strauss az emancipált polka mazurkáját játssza a Budapesti Fesztiválzenekar vezényel Fischer Iván.

0: József Strauss az emancipált polka mazurkáját hallották a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjen Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. További jó rádió hallgatást kívánok, a pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ezekben a percekben kezdődik az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írta a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Eszerint a program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alexander Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az ománi öbölben. Az olajszállító figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még... A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert.

0: Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Adománygyűjtő kampányt indít hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhatként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
3: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangverseny szezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma este Corinna Schajár énekel és Balogh József zongorázik. A német-magyar mezzoszoprán és a Liszt Ferenc díjas zongoraművész Bartók Béla születésének 145. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt a Bartók Emlékházban. Bartók és Kodály dalok. Ma 21 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. Bartók zenei díját adó ünnepség május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
6: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
7: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
6: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös hat.
8: És ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetbe, de hihetetlen hagyatékot őriz.
6: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.

0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
1: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Vízre szállunk az első zenével. Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájából hallgatjuk a nyitányt. A Berlini Filharmonikusok játszanak. Vezényel Claudio Abbado.

Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájából szólt a nyitány. A berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Claudio Abbado, és hát nagyon érdekes, hogy ebben a Bolygó hollandiban a zenekar az nagyjából ugyanakkora, mint a Rienzi opera zenekara, de sokkal drámaibb szerepet vállal, mint a Rienziben. És hát az is megfigyelhető, hogy ugye Wagner tanulmányozta Beethoven nyitányait például, vagy Weber és Mendelssohn zenekari műveit, és itt hozták meg ezek a tanulmányozások az első érett gyümölcsüket a Bolygó hollandi zenekari partitúrájában. Kamara zenével folytatjuk most a délelőttöt. Georges Onslow zenéje, szól teljes nevén André Georges Louis Onslow. Ő angol származású francia zeneszerző volt, 1784-ben született, és 1853-ban hunyt el. D-moll

George Onslow D-moll vonós ötöséből ez volt a második tétel a menüet, előadta Le Salon Romantique. Bachal folytatjuk műsorunkat, a G-dur trió szonáta két tétele szól, ez az 1039-es jegyzékszámú szonáta, a harmadik tétel egy lassú tétel, adagio, és utána a negyedik tétel pedig gyors, presto. Gyöngyösi Zoltán játszik fuvolán, Hadadi László, oboán, Lakatos György, fagotton, Dobozi Borbála, csembalón.

0: Johann Sebastian Bach 1039-es jegyzékszámú G-dur trió szonátájából hallottunk két tételt, a záró presztót, és előtte pedig a harmadik tételt, ezt a nagyon szép adagiót. Gyöngyösi Zoltán játszott fuvolán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csembalón.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, önök a Muzsikáló délelőttet hallgatják. Egy szép opera részlet következik most, De Lieb Lakmé című operájából, a Virág kettős, az első felvonásból. Ez ugye nem egy szerelmi kettős, hanem a címszereplő fiatal lány Lakmé és barátnője Mallika énekli. Madi Mesplé és Daniel Millet tolmácsolásában halljuk most a Párizsi Opera Comique zenekarát. Alain Lombard vezényli.

De Lieb Lakmé című operájából hallottuk a Virág kettőst, Lakmé és Mallika kettősét az első felvonásból. Madi Mespel és Daniel Millet énekelt, a párizsi opera komik zenekarát Alain Lombard vezényelte. Talán érdemes megjegyezni, hogy ennek a Virág kettősnek a dallama, mint egy ilyen zenei vezérmotívumként végigkíséri Gerald, az angol tiszt szinte minden megjelenését az operában, ezzel is utalva arra, hogy mit érezhetett az angol tiszt, amikor először meglátta Lakmét, és egymásba szerettek, ugye? Most egy virtuóz versenyműtétel következik Haydntól, a C-dur cselló verseny harmadik tételét hallhatjuk. Sol Gabetta a szólista, a bázeli kamarazenekart Sergio Comei vezényli.

Haydn C-dur cselló versenyéből szólt a harmadik tétel. Sol Gabetta volt a szólista, ő játszott ilyen virtuózan, a bázeli kamarazenekar kísérte, vezényelt Sergio Cummei. Zongora muzsikával folytatjuk műsorunkat. Max Reger Opus 20-as 5 humoreszk című sorozatából hallgassuk az első 2 humoreszket. Marc-André Amelin zongorázik.

Max Reger Opus 20-as 5 Humoreszk című sorozatából szólt az első kettő, Marc-André Amelin zongorázott. Filmzenével folytatjuk a műsort, az E.T. a Földön kívüli című filmzenéjéből hallgassunk egy tételt, a Boston Pops zenekar játszik, vezényel a szerző John Williams.

Részletet hallottunk az E.T. a Földön kívüli című filmzenéjéből, a Boston Pops zenekar játszott a szerző John Williams vezényletével. Az óra végén pedig hallgassuk Franz Schubert Ave Mariáját. A francia szoprán Sabine de Viel énekel, közreműködik az Ensemble Pygmalion, vezényel Sabine de Viel férje Raphael Pichon.

0: Franz Schubert Ave Mariáját hallottuk, Sabine de Viel énekelt, közreműködött az Ensemble Pygmalion, vezényelt Raphael Pichon. Egy percen volt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolle Milán köszönti Önöket. Ebben az órában lesz majd rejtvény is, szokás szerint 10:30 körül. Most pedig egy pénteki koncertre hívjuk fel figyelmüket. Egy kivételes felállásban lép fel a Keller Quartett a Zeneakadémián holnap este. Kiegészülnek többek között az évad művészével, Balázs Jánossal. Madarász Zsolt kollégám elsőként a műsorról kérdezte Keller Andrást.
2: Elsősorban Schubert és Strauss művek lesznek ezen a koncerten, köztük néhány ritkán hallható különlegesség, mint például a Strauss és Cifra átiratában a Denevér parafrázisek szóló zongorán adja elő Balázs János, majd lesz egy nagyon érdekes és izgalmas, de jól ismert műnek az átirata, a Kaiser Walzer Schönberg átiratában, ahol a Bonus négyes mellett zongora, fubola és klarinét szólam is szerepel. Ezután lesz még két szólózongora, ami az Ave Mária és az Erlkönig Schubert-től. Második részben pedig a bevezetés és variációk az Elszáradt virágok című dal témájára Schubert, Kasszandor Orsolya és Balázs János adja elő, és az egész estét a híres pisztánkötös fogja zárni.
3: Az évad művésze ugye Balázs János, a Concerto Budapesttel több koncertet is adott, de mindig azt mondják, hogy egy kvartett az olyan, mint egy nagy család, gyakorlatilag többet együtt vannak, mint a családjukkal, sokszor egy kvartett tagjai. Amikor belép egy új tag, aki azért nem ennyire beépült ebbe az együttesbe, akkor gondolom ehhez különös izgalom társul, és külön próbák is kellenek.
2: Természetesen, tehát amikor egy ilyen jellegű kamara, amiben azért nem a teljes kvartett játszik, mert a Pisztáng ötösben bőgő is van, és csak egy hegedű, tehát itt Tabányi Tibor lesz a Concerto kiváló bőgő szóló művésze, lesz a partnerünk. Mindig izgalmasak az ilyen próbák, mert először, amikor így leülünk játszani, akkor mindenki hoz magával valamit a saját előadásaiból és múltjából, és nagyon rövid idő alatt kell egy ilyen csapatban egy új közös hangot találnunk, és ez mindig nagyon izgalmas, hogy ezt is most nagyon várom a mai próbát, hogy hogyan tudunk majd egymásra hangolódni, de hát olyan nagyszerű zenészekkel játszhatom, akikben annyira bízom, és mindig nagyon inspirálnak.
0: Keller András hegedűművészt karmestert hallották, a Keller Quartett koncertje tehát pénteken este lesz a Zeneakadémián. Most folytassuk Vivaldival a zenehallgatást, a két trombitára és zenekarra komponált C-dur koncertót fogjuk meghallgatni, mind a három tételt, igazán pompás ünnepi zene, ez olyan fanfárszerű. Reinhold Friedrich és Laura Vukobratovics játszik trombitán, a Capella Istropolitana zenekart Holger Speck vezényli.

Antonio Vivaldi 537-es edzékszámú két trombitára és zenekarra komponált C-dur koncertóját hallottuk Allegro, Largo és Allegro tételekkel. De egyébként a lassú tétel az nagyon rövid volt, a két szélső tétel, a saroktételek azok hosszabbak, és hát igazán pompásak. Reinhold Friedrich és Laura Vukobratovics játszott trombitán, közreműködött a Capella Istropolitana, vezényelt Holger Speck. Következő zeneszerzőnket úgy is emlegették annak idején, mint a gitár Beethovenje. Az tény, hogy a bécsi klasszika korának legkiválóbb gitárművésze volt ő, nem más, mint Fernando Sor. Spanyol zeneszerző és gitárművész lesz a következő komponistánk, émol etüdjét játsza most Turibio Santos gitáron.

Fernando Sor émol etüdjét játszott a Turibio Santos gitárom. Közlekedési hírek az Útinformtól. Baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé. Több kamion ütközött össze a 72-es kilométernél. Csak a leállósávon araszolnak a járművek, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. Az M5-ös autópályán, szintén Budapest felé, a 39-es és a 25-ös kilométer között kaszálnak, mozgó terelés mellett, jelenleg Ócsa után torlódik a forgalom, a belső sávot lezárták, vezessenek figyelmesen. Gustav Holst a Bolygók című sorozatából következik most a negyedik tétel, a Jupiter a szeszélyes. Simon Rattle vezényli a Philharmonia zenekart.

Gustav Holst Bolygók ciklusából szólt a negyedik tétel, ez volt Jupiter, a szeszélyes, a Philharmonia zenekar játszott, vezényelt Simon Rattle. Opera részlet következik Mozarttól, a Figaro házasságából hallgassuk a grófné Rosina kavatináját a második felvonásból. Itt a grófné egyedül van a szobájában, ámor Istent kéri, hogy engedje meghalni, ha a férje már nem szereti. Szerelmi házasságát az idők folyamán beárnyékolták férje félrelépései, de a grófné még mindig szereti férjét, és arra vágyik, hogy legyen mindkettejük számára egyértelmű a kapcsolatuk. A kiruccanásokat még megbocsátaná, csak az bántja, hogy vajon ezek annak a jeleie, hogy férje kiszeretett belőle. Hallgassuk Kirite Kanava előadásában a londoni filharmonikus zenekart, Solti György vezényli.

Mozart Figaro házassága című operájából szólt a grófné kavatinája. Rosina szerepét Kirita Kanava énekelte, a londoni filharmonikus zenekart Solti György vezényelte. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, Anatol Iljadov, a zenélő tubákos szerence című aprócska darabját Vladimir Askenázy zongorázik.

0: Ez volt Anatoli Liadovtól a zenélő tubákos szerence. Vladimir Askenázi zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
3: Világhírű vendégművészek a MÁV szimfonikus zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenymérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három perccel múlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben, mondom a nyereményeket. Van két jegyünk a Régi Zeneakadémiára most szombaton, május 9-én délelőtt 11 órára. A Liszt Múzeum matiné koncertjei keretében ezúttal Radnóti Róza zongorázik Rameau, Poulenc és Debussy műveket. Tehát szombaton 11 órától a Régi Zeneakadémián. Aztán van két jegyünk szintén szombaton este 7 órára a Depó stúdióba, ahol egy tánc produkciót láthat a közönség. Pontosabban három különböző produkciót láthat a néző egy estén. A Szóló Magdaléna című részletet, illetve a második részben pedig a Fehér című előadás kerül színpadra. A táncművészek többek között Imei Dorka és Somogyi Zita. Aztán van két jegyünk vasárnap, május 10-én este 7 órára a BMC koncerttermébe. Folytatódik az Alma és Fája koncertsorozat. Ez a budapesti vonósok hangversenysorozata. A vendég ezúttal Olá Kálmán és ifjabb Olá Kálmán lesz. Olá Kálmán zongorázik, Olá Kálmán junior szakszofonon játszik. A budapesti vonósok koncertmestere Pilc János. A műsoron Dohnányi, Bach, Seres Rezső, Jörg Widmann és Olá Kálmán művei szerepelnek. Tehát vasárnap este 7-től a BMC-ben. Van két jegyünk még május 11-én hétfőn este 7 órára az Óbudai Társaskörbe. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának kamaraestje lesz. Dóci Áron hegedül, Rönkös Ildikó csellózik, Löwenberg Dániel zongorázik, Ecseki Anikó, Ürömösi Farkas Gabriella hegedül, Nagao Haruka brácsán játszik, Pólus László csellózik, Csongár Péter klarinéton játszik ők, tehát az opera zenekar művészei Beethoven, Webern és Weber műveket adnak elő. A házigazda Tóth Endre, tehát hétfőn este a társas körben. A tárnyereményünk pedig az Új Művészet folyóirat aktuális száma. Ezekért lehet játszani. Egy opera részlet, szó egy kettős. A kérdésünk, hogy miről énekelnek a szereplők. Mondok három lehetőséget. Az első: a lány egy levelet és pénzt hozott a férfinak anyjától. A katona nagyon szereti az édesanyját, aki mással is megbízta a lányt, adja át anyai csókját a fiának. A tizedes elérzékenyül, rátör a nosztalgia szülőföldje és gyermekkora iránt. Mikor a lány elmegy, a férfi olvasni kezdi a levelet, melyben azt írja az anyja, hogy szeretettel várja haza leszerelés után, és reméli, megnősül. Ez az első. A második lehetőség: egy lány kopogtat az ajtón. Kialudt a gyertyája, és nincs gyufája. Sápadt, és amint betesékelik, el is ájul egy fotelban. A férfi élezgeti, közelülteti a tűzhöz, borral kínálja. A lány csak a gyertyáját akarta meggyújtani a kandallónál, de kifelé menet nem találja a kulcsát. Kulcskeresgélés közben egymáshoz ér a kezük. Ez a második. A harmadik: a lány vacsorát hozott a férfinak, és táncol neki. A reszelőt, amit a börtönbe küldött, a tizedes nem használta, becsületből nem tudott volna megszökni, leülte az egy hónapot, és a küldött pénzt is eltette. Egyszer csak megszólal a takaródó trombita hangja. ez a harmadik lehetőség. Tehát miről énekelnek a szereplők ebben a kettőben, várjuk a válaszokat. SMS-t a 0630303030-ra küldhetnek. E-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu. Kérjük, a helyes válasz után írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy kettőst hallottunk egy operából, és ugye mondtam három lehetőséget, hogy vajon miről énekelnek itt a szereplők, és ebből kellett kiválasztani a megfelelőt. Az első, amit mondtam, az Micaela és Don José kettőse a Carmenből, az első felvonásból. A második az Mimi és Rodolf kettőse, Puccini Bohéméret című operájából, a harmadik pedig Carmen és Don José kettőse, ugyancsak a Carmenből. A helyes válasz az az első, ez ugyanis Micaela és Don José kettőse volt, Bizet Carmen című operájából, az első felvonásból, tehát itt Micaela hozta a levelet Don Josénak, amit Don José édesanyja írt, és... Tehát ez volt a helyes válasz. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, egyébként magát az operát, a Carment, azt sokan kitalálták, de azért a Puccinire is jött néhány szavazat. És akkor lássuk a szerencsés nyerteseket, már is mondom a neveket. Udvari Antal, Cine Laura, Jenei Béla, Szabó Kinga és Pesti Ernő. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Felvételünk Jeanine Michaud és Nikolaj Gedda énekelte, a francia rádió zenekarát Thomas Beecham vezényelte. Most pedig... hallgassuk Beethoven S-dur Lézágyő szonátájából a második és a harmadik tételt, Jandó Jenő zongorázik.

0: Jandó Jenő zongorázt a Beethoven Ezdur Adjő Lézágyő szonátájának második és harmadik tételét. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, már korábban beszámoltunk róla, hogy baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé. A 72-es kilométernél több kamion ütközött össze. Csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás most már meghaladta az 5 kilométert, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. És a BKK Info írta, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. A 2B és az 51A villamosok helyett a Koppány utca és a Vágóhíd utca között pótlóbusz közlekedik, vezessenek figyelmesen. 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Ezt a fél órát Manuel de Falla zenéjével indítjuk, a Háromszögletű Kalap című táncjátékból szól részlet, a Szomszédok tánca, ez ahhoz a jelenethez kapcsolódik, amikor a Molnárék a szomszédokkal és a falu lakóival együtt jókedvű táncolással ünnepelnek. A Filharmónia zenekar játszik, vezényel Carlo Maria Giulini.

Manuel de Falla a Háromszögletű kalap című táncjátékából szólt a harmadik tétel, a Szomszédok tánca. A Filharmónia zenekar játszott, vezényelt Carlo Maria Giullini. Egyébként ez a táncjátékhoz az utolsó pillanatban egy előjátékot is komponált de Falla közvetlenül a londoni bemutató előtt, méghozzá azért, hogy a közönségnek legyen ideje alaposan szemügyre venni a színpad függönyét, amelyet ugye Picasso tervezett, akárcsak a díszletet, és addig szólt, amíg szólt ez a bevezető zene, addig leeresztve hagyták a függönyt, és csak utána engedték fel. Következik most az egyik Bach fiú, Carl Philipp Emanuel Bach zenéje, a B-dur oboa verseny harmadik tételét játssza Kis József és az Erkel Ferenc Kamarazenekar.

Carl Philipp Emanuel Bach B-dur oboa versenyéből hallottuk a harmadik tételt, az Allegro moderátót. Kis József volt a szólista, közreműködött az Erkel Ferenc kamarazenekar. A következő felvételen Piero Cappuccilli fog énekelni. Nem tudom, a kedves hallgatók közül kik hallgatták kedden, május 5-én, tehát tegnap előtt Muzsikus Legendák című műsorunkat. Ebben Németh Attila kollégám Piero Cappuccilli kiváló bariton énekesre emlékezett, és hát most is nagyon sok érdekességet megtudhattunk róla. Aki esetleg lemaradt, és ugye meghallgathatja az interneten, a mediaclick.hu per Bartók oldalon, illetve vasárnap lesz majd az ismétlés 18 óra 30 perctől itt a Bartók Rádióban. Most hallgassuk Piero Cappuccilli előadásában Umberto Giordano André Chénier című operájából Gérard áriáját az első felvonásból. Közreműködik a Veronai Aréna zenekara, vezényel Armando Gatto.

Piero Cappuccini énekelte Gérard áriáját Giordano Andrésényi című operájából. Ignác Pleyel szerenádjával folytatjuk műsorunkat, ennek rondó tételét játssza Szabadi Vilmos hegedűn, Szabó Péter cellón, közreműködik az Erdődi Kamarazenekar.

A Rondó tételt hallottuk Pleyel szerenádjából, előadta Szabadi Vilmos hegedűn, Szabó Péter csellón és az Erdődi Kamarazenekar, hangversenymester Szevcsik Zsolt. Műsorunk végén pedig hallgassuk Sibelius Karélia szvittjéből az indulót.

0: Sibelius Karélia switchjéből hallottuk a harmadik tételt, az indulót, előadta a Halli zenekar, vezényelt John Barbie Rolli. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért, a zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Bozzai László volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Bartók Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fényderül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. Bartók zenei díjátadó ünnepség május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma kora délután Jevgenyi Szutybin zongorázza saját átiratait. A Londonban élő orosz művész nem hisz a nemzeti keretekben, a világfaluban hisz, zenei ízlését tekintve is mindenevő. Játékának sokszínűségét most többek között Prokofjev hamupipőke szvittjének részleteivel is bizonyítja, melyben zongora partnere a lánya, Bella. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Bemutatóra készül az Operaház. Május 15-e és 23-a között látható az Eiffel Műhelyházban Mozart Così fan tutte című operája. A nők mind így csinálják. Az az ingatagok, állítja a cím. Legalábbis ezt próbálja bizonyítani Don Alfonso Mozart operájában, amelyet ezúttal Székely Kriszta rendezésében Török Levente vezényletével állítanak színre. Az összhang mai műsorában erről a bemutatóról lesz szó.

0: A Cosifan tutta a harmadik, egyben utolsó Lorenzo da Pontéval közösen írt Mozart opera, a Figaro lakodalma, a Figaro házassága és a Don Giovanni után, amelyet a zeneszerző életének utolsó előtti évében mutattak be. Mozart Cosifan tuttéjét az Eiffel műhelyházban Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője és igazgatója viszi színre. Most őt kérdezem. A prózai színház felől érkezik, mennyiben más operát rendezni?
1: Hát bizonyos értelemben teljesen más, és bizonyos értelemben meg nyilván ugyanaz, mert egy előadás készül, amit emberek néznek, és az a jó, ha hatással van rájuk, amit látnak. De nyilván, amikor zenével foglalkozik az ember, akkor azért van egy nagyobb úr a zene, és én nagyon szeretem, vagy áldásosnak gondolom. Van, aki küzd a zene ellen, de szerintem azok általában alul maradnak.
0: És mi a küzdelem oka? Én mondjuk elsősorban arra tudok gondolni, hogy nagyon más az időkezelés.
1: Igen, hát sok mindennel küzd az ember, vannak olyan küzdelmek, amiket nem érdemes megvívni, amikor az ember valamilyen rendezői túlbuzgásban van, vagy valamit túl akar bizonyítani, vagy a saját jelenlétét túl fontosnak gondolja egy opera esetében. Persze fontos, hogy valamilyen koncepció mentén haladjon, és persze igen, hát egyszerűen nem is csak a tempó, és nem is csak az, hogy egyszer csak váratlanul énekelni kezdenek az emberek, ami lássuk be, egy elég szürreális dolog, vagy az életben ritkán történik meg az, hogy az ember van egy helyzetben, és már annyira sok mindent érez, hogy ezt már csak zenével és énekben tudná kifejezni. Szóval maga a műfaj nagyon szürreális, jobban belegondolunk, de emiatt is, mert véleményem szerint, ezt már sokszor mondtam, a zene az egyik legérzékenyebb, az emberi lélekre legdirektebben ható művészeti ág vagy eszköz, tehát közben meg a rendező kezében egy olyan eszköz van, amivel rögtön a mellkasokba, meg a szívekbe, meg szóltak más helyen hat, mint amikor az ember mondjuk egy Schillert végig néz, vagy egy Csehovot, vagy olvas, szóval egyszerűen egy izgalmas, közeli lelki hatás az egész.
0: És mennyiben más színészekkel dolgozni, mint operaénekesekkel, akik egészen más típusú képzést kaptak?
1: Nagyon más, bár azt gondolom, hogy egy színész is nagyon, hogy is mondjam, erős, jelentős munkát végez, miközben játszik, ugye kívülről jó esetben valami természetesség vagy organikusság hatása van, de valójában ez egy elképesztő koncentráció, amiben az ember cselekvést, szöveget és egy érzelmi állapotot megpróbál egyszerre létrehozni, úgy, hogy éppen az nem történik vele, hanem ott jeleníti meg, ez egy jelentős munka. Az operaénekes közben meg egy elképesztő teljesítmény, szinte valami sportteljesítményhez hasonlítható teljesítményt mutat a színpadon az énekléssel, és mellette még az is megvan tőle követelve, hogy bizonyos érzelmi állapotokban legyen, ide menjen, oda menjen, ide nézzen, oda nézzen, esetenként ne lássa elég jól a karmestert. Szóval mind a két esetben szerintem rendkívüli teljesítményről van szó, de az éneklés egy olyan plusz nagy technikai terhelés még, ami azért szerintem más, mint a színész munkája jelentősen.
0: A Cosifan tutta opera buffa, ez a műfaj megnevezése, tehát egyfajta vígopera, de hát közben meg lépten nyomon olyan tételek szólalnak meg, amik a legnagyobb fájdalmakat, meg legmélyebb emberi érzéseket jelenítik meg. Ön mit domborít ki, a vígopera jelleget, vagy ezt a fájdalmas jelleget?
1: Hát szerintem a Cosi nagyon nehéz anyag ilyen szempontból, pont azért, amit mond. Szerintem bizonyos értelemben organikusságot nem lehet előállítani vele, tehát el kell fogadni. Szerintem rendezőként, énekesként és nézőként is, hogy ez egy ilyen különös anyag, amiben ez a beöltözős, átverős vígjáték házasítva van ezzel a valóban nagyon mély és nagyon rétegelt zenével helyenként, és aztán másik pillanatokban meg, mintha valami vásári komédiában lenne az ember. Én megpróbálok valami olyasmit megkeresni benne, bár nagyon erős látványban, és tehát nem egy ilyen hétköznapi jelmezekben adjuk elő majd a dolgot, de azért talán az élet is olyan, hogy ezek a dolgok így váltják benne egymást, hogy az ember a saját legnagyobb szívfájdalmaiban, tehát egy szakításban, vagy egy zátonyra futott kapcsolatban iszonyatosan komplex és mély érzéseket él meg, de helyenként meg úgy nevet is saját magán, meg hülye helyzetekbe hozza magát. amikor érzelmileg mondjuk ki van szolgáltatva. Lehet, hogy Mozart valahogy ezt próbálta meg kombinálni, ezt a két állapotot.
0: Említette, hogy nem hétköznapi jelmezek lesznek a színpadon. Milyen színpadképre számíthatunk, milyen jelmezekre?
1: Egyrészt kísérletezünk egy LED erdővel, ami a színpadon lesz. Ez különös, hogy ez megtörtént velem, mert alapvetően minden helyzetet, amiben nincsenek képernyők, nagyon szeretek az életben. Bizonyos értelemben a színpadon is, bár sok olyan előadás van, ami erre rácáfolt, de nem tudom pontosan végül hány 5 méteres lecsík között zajlik az előadás, és egy egészen újfajta mapping és videótechnikával fog dolgozni Ceglédi Zsombor, aki a videótervező. És a jelmezek is valahogy ezt a mai Insta online identitás krízises világot hozzák be, tehát megpróbáltuk közelíteni ehhez a metatérhez, amiben manapság, én olvastam egy valami kutatást, hogy az emberek megismerkedésének már csak, nem tudom, 10%-a zajlik valós terekben, és mindenki már online helyeken ismerkedik, és hát pontosan tudjuk, hogy az ember az Instára milyen fotókat szeret magáról kiposztolni, vagy a világról ahhoz képest, ami a valóság. Tehát valahogy keresgéljük ezt az ütközését annak, hogy az ember milyennek állítja be magát, és milyen valójában.
0: Tehát ez lenne az áruhás átöltözésnek a mai megfelelője?
1: Ilyesmire utalgatunk, persze ténylegesen átöltöznek Pattantyús Dóra, kicsit ilyen, hát van ez a divat most, ezek a, hát én mivel a 2000-es években voltam fiatal, ezért susinak hívom, de vannak ezek a melegítők szettek, amik most már nagyon elegánsnak tudnak számítani különböző influencereken, tehát ilyen típusú ruhák lesznek, és tulajdonképpen válogatják maguknak a háttereket az életükhöz. Én is, amikor zoomolok, és már sok zoomom van, akkor mondjuk a harmadiknál már ilyen a Dolomitokban teszek valami hátteret, vagy egy tengerparthoz. Szóval az ember már annyi mindent, hogy is mondjam, így megrajzolhat maga köré, és ebben persze el is lehet személytelenedni, és pont ettől szenvedünk, hogy viszont vagy a személyesség kevesebb. Ezt próbáljuk valahogy belehozni ebbe az egészbe.
0: Hogy kezdett neki ennek a munkának? Első a szövegkönyv, első a zene?
1: Hát azért én, mivel prózai színházból jövök, a zenével párhuzamosan azért a történettel kezdek el mindig foglalkozni, vagy azt érzem, hogy én talán hozhatok egy olyan pluszt az opera világába, ami ezt a vonalat, vagy ezt az aspektust talán fontosabbnak, vagy kiemeltebbnek gondolja. Szóval engem először azt szokott foglalkoztatni, hogy a szereplőket próbáljam megérteni, hogy mit miért csinálnak.
0: Ki ennek a főszereplője?
1: Hát ez jó kérdés, mivel pont az anyag olyan, hogy ebben a struktúrában a félreértések és megvezetések struktúrájában bárhogy lehet hangolni, hogy éppen ki milyen állapotban van, vagy ki milyen dominanciával van ebben. Nyilván adná magát, hogy az ember azt mondja, hogy lehet, hogy a Don Alfonso a főszereplő, aki ez a manipulátor. De valahogy azt érzem, hogy egységesen ez a négy fiatal, és az, ahogy egymást ledarálják, és saját magukat is tulajdonképpen ledarálják ebben a helyzetben. Én ezt a négyest gondolom, maga a szerelem, meg az emberi szív, a zártság, a nyitottság. Nagyon érdekes a vége az operának, tehát valahogy az a konklúzió, hogy mindenen átmennek, és mégis aztán együtt maradnak, és én valahogy nagyon hiszek ebben, és ez nyilván a saját életemből jön, hogy egy szerelemben, vagy egy kapcsolatban igazából, amikor az ember túl van a legszebben, meg a legnehezebben is, akkor alakul ki valójában az egész, és akkor van a valóság, és valami ilyen konklúziót próbálunk vonni a végén, hogy támpont ott indul el egy valós élet.
0: Mozart Così fan tutte-jének bemutatója az Eiffel Műhelyházban május 15-én lesz Székely Kriszta rendezésében. Az elmúlt percekben a rendezőt kérdeztem.

0: Az összhang mai műsorában az Operaház új produkciójára, Mozart Così fan tutte című operájának bemutatójára hívjuk fel hallgatóink figyelmét. A premier május 15-én lesz az Eiffel Műhelyházban. Fiordi Ligi, Megyi Móret Ildikó, Dorabella Kálnai Zsófia, Ferrando, Pád Botond, Guglielmo, Dobák Attila, Despina, Kapi Zsuzsanna, Don Alfonso, Kovács István lesz. A következő percekben a produkció karmesterét, Török Leventét kérdezem. A Così fan tutte egy vígopera, de tele van szívfacsaróan szomorú részletekkel is. Mi benne a vígopera? Milyen a zenéje?
1: A vígopera alapvetően opera buffai, commedia dell'arte eszközökkel jelenik meg a darabban, hogyha csak arra gondolunk, hogy a komikus orvos figurája, vagy a minden szállat a kezében tartó öregember figurája sok száz évre meghatározta a színháznak a történetét. Azt gondolom, hogy ez önmagában garancia arra, hogy valami jó süljön ki belőle, de hát Mozartnak a zsenialitása, illetve Da Ponte-nak, a szövegírónak a zsenialitása leginkább abban nyilvánul meg, azt gondolom, hogy tükröt állít magunk elé. És amikor két szerelmes pár cívódását, illetve kicsalja meg a másikat, történetet látjuk magunk előtt, akkor azért azt gondolom, hogy sokan magukra ismernek, és mi sem érdekesebb, és valahol ugyanígy fájóbb, mint amikor saját magunkon nevetünk.
0: Mennyit vezényelt eddig Mozart operáit?
1: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a 4 utolsó darabját már vezényeltem. Varázsfuvolát talán a legtöbbször, leginkább német színházakban. Egy Figaro sorozatot is vezényeltem már, Don Giovannival debütáltam annó, mint karmester a bécsi tanulmányaim alatt, és most a Così fan tuttét is már másodjára állíthatom színpadra zeneileg, és azt kell mondjam, hogy persze Mozart mindenek a csúcsa, szóval vele foglalkozni mind a hangnak gyógyír, mind a léleknek, és ahogy Schwarzkopf művésznő mesélte, Mozartban mindenki meztelen, tehát egészen egyszerűen a Mozart zenéjével való munka az egy sokkal elmélyültebb, sokkal precízebb betanítást igényel, hiszen tényleg minden nüansz hallatszik.
0: Eredeti olasz nyelven fog megszólalni itt a Così fan tutte. Mi a véleménye a fordított operajátszásról? Tehát amikor magyarul adják elő, mert azért például ebben is nagyon sok a szöveg, amit sok poént rejt, meg sok fontos részletet.
1: Rengeteget dolgoztunk már eddig is a produkció előkészítése folyamán azon, hogy az úgynevezett recitatívokat, tehát az zárszámok, áriák, együttesek közötti részeket a lehető legbeszédesebben, szövegszerűbben adjuk elő, és ne hangok egymás utánja legyen, és művészkedés, hanem valóban a cselekmény a maga tempójában, energiájában, mondani valójában, és a legszebb olasz dikcióval születhessen meg. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell ezt, gyermekkori operaházi élményeim mondatják velem, hogy pont a magyar nyelv az, amelyik elképesztően vissza tudja adni, sőt, néha még jobb is az eredetinél. Fantasztikus fordítóink voltak, akik ezt nagyon meg tudták ragadni. Azt gondolom, hogy mind a két megközelítésnek van létjogosultsága. Azt gondolom, hogy egyik sem zárja ki a másikat, tehát lehet olaszul és úgy előadni valamit, hogy nevessen a közönség, és lehet úgy is magyarul produkciót csinálni, hogy egy kukkot ne értsen a közönség, és valahogy mégse jöjjön át az üzenete. Mozart olasz szövege elég megmunkált, hihetetlen mélységeket foglal magában. Azt gondolom, hogy elég potenciál ahhoz, hogy valami szépet tudjunk belőle alkotni.
0: Hogy készül egy ilyen feladatra? Fontos-e, hogy megismerjen korábbi előadásokat? Tehát hallgat-e nagy korábbi karmesterek, nagy korábbi énekesek felvételei?
1: Én egy fanatikus felvétel gyűjtő vagyok, úgyhogy menthetetlenül is hallgatom a korábbi nagy mestereknek a felvételeit. Én alapvetően tradíciópárti vagyok, ha szabad ilyet mondani, tehát mindig meg kell nézni, hogy mely az a tradíció, ami segíti a darabot, segíti a szerzői szándékot, de valószínűleg fiatal koromnak köszönhetően én vagyok az első, aki ezt örömmel rúgja föl, hogyha úgy érzem, hogy az adott alkotótárs vagy a darab talán mégiscsak egy másik megközelítést kívánna.
0: Ön milyen típusú opera rendezéseket szeret?
1: Ennek a kérdésnek azért bonyolultabb a megválaszolása, mert ilyenkor a szubjektív az objektívvel találkozik. Én 10 évig német színházakban dolgoztam, és most a következő szezontól ugye az Aachen-i színháznak a főzeneigazgatója leszek, tehát alapvetően egy német rendezői központú színházban szocializálódtam, és ebben a 10 évben azt tanultam meg, hogy függetlenül személyes érzésektől, előítéletektől, esztétikán ne vitatkozzon az ember, mert azok annyira személyes érzelemtől vezérelt dolgok, amely teljesen fölösleges belemenni abba, hogy én vagy ő hogy képzeli. A legfontosabb az, hogy kerek este legyen, hogy mesterségben jól legyen megcsinálva az adott este. Hogyha én egy olyan alkotótársot kapok egy rendező személyében, aki nyitott a párbeszédre, nyitott a színpad és a zene összekapcsolására, akkor teljesen mindegy, hogy ezt milyen eszközökkel tesszük meg. Az a lényeg, hogy ezt együtt tesszük, és ezt a közönség rögtön megérzi. Lehet rendezői színházat is nagyon zeneien, nagyon darabból kiindulva, nagyon szép párbeszédet létrehozva csinálni, és lehet tradicionálisnak mondott produkciót is úgy létrehozni, hogy közben csak a lényeg veszlik el, és közben unalmas az egész, hiába például megnyerőbb a látvány, ami a függöny felhúzása után elénk tárul.
0: Székely Krisztával milyen a munka?
1: Nagyon jó, nagyon nagy élmény egyrészt egy ilyen fiatal, ambiciózus rendezővel együtt dolgozni, másrészt Székely Kriszta alapvetően ugyebár nem az opera világából érkezik, hanem prózai színházból, ezért más szemmel tekint ösztönből erre a zenés világra. Ez azt gondolom, hogy abszolút előnyére válik majd a mi közös produkciónknak, különösen úgy, hogy egy nagyon fiatal énekes gárdával állítjuk a darabot színpadra, akik talán még kevésbé a saját előítéleteik, megszokásaiknak a tudattalan vagy tudatos rabjai, és nagyon-nagyon nyitottan reagálnak minden egyes olyan impulzusra, amit Krista akár váratlanul is belepróbálna tenni a darabba.

0: Bemutatóra készül az Operaház. Május 15-e és 23-a között látható az Eiffel Műhelyházban Mozart Così fan tutte című operája. Az Összhang mai műsorában erről a bemutatóról beszélgettünk Székely Kriszta rendezővel és Török Levente karmesterrel. Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Katona Mártát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elitegységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Briansk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is. Utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Több regionális központban repülőjáratokat töröltek a légiveszély miatt. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapódtak be Lettország keleti részén. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett be. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják. Mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőzúzalékkal fedett. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom jubileumi kiállítása. A jövő vasárnap nyíló tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, a tematika emblematikus művészek, mások mellett Szóbel Béla, Kornis Dezső és Agnai János festményeivel mutatja be a legfontosabb művészi motívumok megjelenését. A kiállítás október 25-éig látogatható. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelő helyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelőhelyek valamelyikét. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű, zivatar veszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. 12 óra múlt, 4 perccel.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Nyugat-afrikai hangulatokkal indítjuk mai adásunkat. Az előbbiekben a Mali Köztársaság egyik jeles együttese, a Sivatagi Blues úttörő és legismertebb zenekara, a Tina Riven felvétele szólt. A mai műsorban több külföldi előadóval is találkozhatnak majd. Az egyik közülük az előbb hallott Tina Riven, akiknek a legújabb Hogar című lemeze olyan jól sikerült, hogy azonnal fel is került a World Music Charts Europe top 10-es listájára. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. Továbbra is a Tina Riven zenéje szól, a Mali származású együttes Imi Divan Taki Adam című felvételével folytatjuk adásunkat.

Szintén előkelő helyen szerepelt, a legjobb 20 kiadvány közé került a World Music Charts Europe áprilisi listáján a Vigad együttes 3E, azaz 3 és című albuma. A Vujicic és a Söndörgő nyomdokaiban járó Vigad lemezéről most a Kod Cigánnát című szám következik.

Hagyományos népzenével folytatjuk. Az erdélyi mezőség autentikus zenéjéből merítkező Eszter Lánc zenekar Mezőségi utakon című lemezét mutatjuk be. A nagymúltú népzenei együttes legújabb albumát egészen friss zenekari felállásban készítette el. Komáromi Márton, Kónya Előd és Szilágyi Márton hegedülnek, a zenekar alapítója Császár Attila kontrán, Bálint László domonkos nagybőgőn játszik. Énekesek Bognár Szilvia, Eredics Fekete Zsuzsanna és Esztergomi Katinka. Vendégművész Eredics Benyámin, aki trombitán működik közre. Két felvételt választottunk a Mezőségi utakon című albumról. Először Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez című költeményének megzenésített változata hangzik el, majd Búzai Szökős zárja az adást. Az Eszter Lánc muzsikál.

0: A népzene újra gombolva mai adásában az Esterland zenekar, a Vigad, az olasz Canzionere Grecanico Salentino és a mali Tinariven együttesek legújabb felvételeit mutattuk be. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a hangverseny különlegességek hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Első szállításunkban Jevgenyi Szugybin zongorista saját átirataiból készült hangversenyét hallhatjuk, amit Londonban a Wigmore Hallban 2026. február 2-án rögzítettek. Közreműködött Bella Szugybin zongorán, ő a zongora művész lánya. Johann Sebastian Bach 904-es BWV számú Ámol fantázia és fuga című kompozíciója hangzik el elsőként.

Johann Sebastian Bach 904-es BWV számú Ámol, fantázia és fúga című kompozícióját hallottuk. Most Piotr Csajkovszki Rómeó és Júlia nyitány fantáziája következik. Továbbra is Evgenij Szudbin játszik zongorán.

Pjotr Csajkovszki Rómeó és Júlia nyitány fantáziáját hallottuk Jevgenyi Szugybin előadásában. Most Johann Sebastian Bach 1031-es BWV számú G-moll fuvola szonátájának Siciliano tétele következik Ignaz Friedman és Jevgenyi Szugybin átiratában.

Johann Sebastian Bach 1031-es BWV számú G-moll fuvola szonátájának Siciliano tételét hallottuk Ignác Friedman és Jevgenyi Szudbin átiratában. Most Szergej Prokofjev Hamupipőke című alkotásából következnek részletek. Indulás a bálba, Burré, a herceg és hamupipőke kettőse, mazurka és amorózó hangzik el, apa és lánya, tehát Jevgenyi Szudbin és Bella Szudbin előadásában.

Szergej Prokofjev, Hamupipőke című alkotásából szóltak részletek, Indulás a bálba, Burré, a Herceg és Hamupipőke kettőse, Mazurka és Amorózó hangzott el, Jevgenyi Szugybin és Bella Szugybin előadásában. A nagy sikerre való tekintettel Jevgenyi Szugybin ráadást is adott, Csajkovszki Csipke Rózsika című alkotásából a Keringőt játszotta.

0: Pjotr Csajkovszki volt a szerző, a Csipke Rózsika keringője hangzott el Jevgenyi Szutybin előadásában. Londonban a Wigmore Hallban 2026. február 2-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Bartók Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fényderül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. Bartók zenei díjátadó ünnepség május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma este Corinna Schajár énekel és Balogh József zongorázik. A német-magyar mezzoszoprán és a Liszt Ferenc díjas zongora művész Bartók Béla születésének 145. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt a Bartók Emlékházban. Bartók és Kodály dalok. Ma 21 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
3: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
2: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös harmóniában szólal meg.
4: A váradi püspöki palota és ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetben, de hihetetlen hagyatékot őriz.
2: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a hangverseny különlegességekben, továbbra is Ottmár Dávid szerkesztésében, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara barokk együttesének hangversenyét hallhatják Simon Rattle vezényletével. Münchenben a Residenz Herkules termében 2026. február 8-án készült a felvétel. Közreműködött Tim Mead kontratenor. Johann Sebastian Bach, 54-es BWV számú Wiedersehen, Doch der Sünde című kantátáját halljuk Tim Mead közreműködésével elsőként.

Johann Sebastian Bach, 54-es BVV számú Widerstehen doch der Sünde kantátáját hallottuk, Tim Mead kontratenor énekelt. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Most Johann Christoph Bach kompozíció hangzik el. Lamento, achta sich was es gnüghette. Továbbra is Tim Mead énekel.

Johann Christoph Bach volt a szerző, elhangzott Lamento, Ach, das ich was es gnüg hätte. Tim Mead énekelt, a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Most az együttes előadásában Georg Friedrich Händel kompozíciókat hallunk. Elsőként a B-dur koncertó grosszó hangzik el. Händel Werkeverzeichnis szerint 312.

Georg Friedrich Händel 312-es B-dur koncertó grosszóját hallottuk. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Továbbra is Händel a szerző, az Ariodantéból következzék a címszereplő áriája a második felvonásból. Tim Mead énekel.

Georg Friedrich Händel Ario Dantéjából szólt a címszereplő áriája a második felvonásból. Tim Mead énekelt. A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Most Georg Friedrich Händel 325-ös jegyzékszámú B-dur koncertó grosszója következik.

Georg Friedrich Händel 325-ös jegyzékszámú B-dur koncertó grosszóját hallottuk. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Most Johann Sebastian Bach kantáták következnek. Elsőként elhangzik Kommt ihr angefochten, ária az Sünderfreude dich erlöste Schar című 30. kantátából.

Johann Sebastian Bach volt a szerző. Elhangzott Kommt ihr angefochten, ária az Sünde freue dich erlöste Schar című 30. kantátából. Tim Mead, kontratenor és a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara barokk együttesének előadásában Simon Rattle vezényletével most is Johann Sebastian Bach kompozíció következik. Elhangzik Schläfert allen Sorgen kummer, ária Gott ist unsere Zuversicht című 197. kantátából.

0: Johann Sebastian Bach kompozíciót hallottunk. Elhangzott Ária Gott ist unsere Zuversicht című 197. kantátából. Tim Mead kontratenor énekelt, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara barokk együttesét Simon Rattle vezényelte. Münchenben a Residenz Herkules termében készült a felvétel 2026. február 8-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a hangverseny különlegességekben, továbbra is Ottmár Dávid szerkesztésében a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik Tugán Szohijev vezetésével. 2026. február 13-i koncert részlete szól. Münchenben a Residenz Herkules termében az együttes Gabriel Fauré, Pelléas és Mélisande szvittjét szólaltatta meg.

0: Gabriel Fauré Pelléas és Meliron című szvittjét hallottuk. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Tugan Szohijev vezényelte. Münchenben a Residenz Herkules termében készült a felvétel 2026. február 13-án. Így ért véget a mai hangverseny különlegességek, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Corinna Schajár énekel és Balogh József zongorázik. A német-magyar mezzoszoprán és a Liszt Ferenc díjas zongora művész Bartók Béla születésének 145. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt a Bartók Emlékházban. Bartók és Kodály dalok. Ma 21 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Ácsné Szili Éva, hegedű tanár.
2: Az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz, az a legnehezebb.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ácsné Szili Éva. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
4: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
3: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös harmóniában szólal meg.
5: A Váradi püspöki palota és ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetben, de hihetetlen hagyatékot őriz.
3: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
6: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza pártelnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hangsúlyozta, az átalakítás az uniós Erasmus Plus és Horizont programok újraindulásához is nélkülözhetetlen. A leendő oktatási miniszter hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető és a légitársaságok szerint kerozinhiánytól sem kell tartani. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Fiatal muzsikusok versenyeznek Bukarestben a hétfőn kezdődő Magyar Zenei Fesztiválon. Az esemény három napján 23 művész 18 versenyszámát értékeli a zsűri. Bartók művei mellett a 100 éves Kurták György Jelek, játékok és üzenetek szóló hegedűre című alkotása is felcsendül. A gála előadáson pedig Gordonka zongora duót, valamint Dvozsák műveit is hallhatja a közönség. A 22. alkalommal megrendezett esemény eddig 500 romániai magyar zenészt segített abban, hogy magyar művekkel bővítse repertoárját. Zivatarok miatti figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a Muzsikáló délután hallgatóit, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Otto hangmérnök nevében is, Uzsali Bence vagyok. Ma is három játékunk lesz, ahogyan az szokott lenni, a 17:30-os nyereményjáték, utána a szavazós játék és 17:30-kor lesz a tippjátékunk, és van sok érdekes riportunk is, érdemes velünk maradni, illetve már csak azért is, mert egy nagyon jó kis Haydn szimfóniával kezdünk, a 33-as C-dur szimfónia első vivace tételét játssza a bázeli kamarazenekar Giovanni Antonini vezényel.

Joseph Haydn 33. C-dur szimfóniájának nyitótételét játszotta a bázeli kamarazenekar, Giovanni Antonini vezényelt. Egy magyar rapszódia következik, de nem Liszt Ferenc a zeneszerző, hanem Popper Dávid, és nem zongora mű vagy zenekari, hanem Gordonka és zongora, Oncai Csaba játszik csellón, Szűcs Lóránt zongorán.

Popper Dávid magyar rapszódiáját Oncai Csaba és Szűcs Lóránt előadásában hallottuk. A magyar rapszódia után német tánc következik, Schubert 5 német táncából az utolsót játsza a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Rolla János a hangversenymester.

Schubert ötödik német táncát játszotta az Öt német tánc című sorozatból a Liszt Ferenc Kamarazenekar Rolla János vezetésével. Egy ária következik Nicola Porpora Siface című operájából, Tu che dar dir m'accendi, azaz Te, aki izzol, lángra gyújtasz engem is. Philippe Jaruzsky énekel, a Le Concert d'Astrée együttest Emmanuel Haim vezényli.

0: Filip Jaruzsky énekelte a Tukedar Dirma csendi kezdetű áriát Nikola Porpora Sziváce című operájából, a Le Concert d'Astrée együttest Emmanuel Ayn vezényelte. Egy perc elmúlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai lemezújdonságunk kapcsán is megmaradunk a barokk zenénél. Itt a muzsikáló műsorokban is többször szoktuk hallgatni a Florilégium együttes különböző felvételeit. Most egy olyan CD-vel jelentkeztek, amelyen Handel, Bach és Vivaldi művei szerepelnek, kantáták és koncertók, és attól függetlenül, hogy nem csupa olasz zeneszerző van, Bach és Handel művei is olyan művek szerepelnek ebben az összeállításban, amelyek valamilyen formában kötődnek Itáliához vagy olasz mintára íródtak. Most Handel Opus 3 numero 3-as G-dur koncerto grossójának 4. tételét hallgatjuk meg erről a lemezről, a Florilégium együttes játszik.

0: Handel Opus 3 numero 3-as G-dur koncerto grosszójának negyedik tételét játszotta a Florilegium együttes. Ma este 7:30-kor kezdődik a MÁV szimfonikus zenekar és a világhírű észt-amerikai karmester legenda a 88 éves Néme Jervi hangversenye a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az est szólistája Amir Abu Zahra hegedű művész lesz. Néme Jervi a műsorról és a zenekarra zajló közös munkáról is mesélt kollégánknak, ifjabb Bazsinka Józsefnek.
1: Olyan zenét szeretek vezényelni, amely megmutatja a zenekart, és engem is, mint karmestert. Úgy gondolom, a MÁV szimfonikus zenekarral való közös munka kezdetére jó ötlet olyan műsort választani, amely nem túl modern, hanem klasszikusabb, ismertebb zenei világot képvisel. Egy koncertprogram felépítésének mindig szüksége van egyfajta ívre. Kell, hogy legyen eleje és vége. Ezért indul az este egy nyitánnyal. A nyitányok megmutatják a zene szépségét, a jó értelemben vett németes jókedét, valamint a zenekar virtuózitását. A virtuózitás ugyanis nem önmagában áll. Együtt jár a szép dallamokkal, a kísérettel, és azzal, hogy a zenekar valóban megmutathatja magát. Az olyan nyitányok, mint Weber Oberon vagy Eurianta nyitánya, mindig nagyon hatásos darabok, mert kiválóan bemutatják a zenekart. Ezután következik Mendelssohn, akit nagyon érdekes Weberrel összehasonlítani, majd Johannes Brahms nagy remek műve, a negyedik szimfónia. Tehát ez a három mű alkotja a programot. Amikor egy karmester egy számára ismeretlen zenekarhoz érkezik, mindig izgalmas kérdés, hogyan tudjuk azonnal megérteni egymást, és hogyan tudunk egymásra hangolódni. Számomra az a legfontosabb, hogy jó kapcsolat, bizalom, szeretetteljes munkaviszony alakuljon ki a muzsikusokkal. Amikor először rám néznek, meg kell érteniük, miről szól az én vezénylésem. A vezénylés nagyon összetett dolog. Egyszerre áll megértésből és félreértésből. A félreértés különösen fontos kérdés, mert sok karmester nagyon aktívan hadonászik, sokat mozgatja a kezét, de közben minden bizonytalan és homályos marad. Én arra törekszem, hogy a lehető legvilágosabb legyek. Nagyon sokat tanultam a vezénylésről, amikor a Leningrádi Konzervatórium növendéke voltam. Csodálatos közeg vett körül. A Leningrádi Filharmonikus Zenekar, kiváló tanárok, és 5 éven át minden nap azt tanulmányoztam, miről is szól valójában a vezénylés. És ez technika is. Annak a képessége, hogy világosan elmagyarázzuk a zenekarnak, mit szeretnénk. Ehhez nagyon egyértelműnek kell lenni. Élni kell azzal a technikai tudással, amely vagy megvan az emberben, vagy nincs. Én legalábbis erre törekszem. A legcsodálatosabb pillanat pedig az, amikor érzi az ember, hogy a muzsikusok megértették, mit szeretne.
2: And that's wonderful when you feel when they come to understand.
3: How did you understand each other with MÁV? Hogyan értették meg egymást a MÁV szimfonikus zenekarral, és milyen benyomást tett önre az együttes?
2: I know I'm conducting a railway orchestra.
1: Tudom, hogy most egy vasutas zenekart vezénylek, amely 86 éves múltra tekint vissza, és eredetileg valóban vasutas közegből indult. A vasutas dolgozókban megszületett az igény, hogy ne csak a vasúthoz tartozzanak, hanem a művészethez és a zenéhez is. A művészet, a zene nagyon fontos az emberek életében. Úgy gondolom, bármit is csinál valaki hivatásszerűen, szeretnie kell a zenét. Most pedig egy magas színvonalú, professzionális zenekart látok magam előtt, nagyon jó muzsikusokkal. Tökéletesen értik, amit kérek tőlük. Úgy tudom, Budapesten körülbelül 10 zenekar működik, ami jelentős szám, és ez természetesen versenyhelyzetet teremt, a verseny pedig emeli a minőséget. Úgy látom, a MÁV szimfonikus zenekar ebben a versenyben jó helyzetben van, és komoly minőséget képvisel.
0: Néme Jervit hallották, aki ma este 7:30-kor tehát a MÁV szimfonikus zenekart vezényli a Műpában. Velük nincsen felvétele, hiszen most az első alkalom, hogy együtt dolgoznak, és szerencse, hogy ez még megtörténhetett, hiszen nagyon sokan már 80 éves koruk fölött egyáltalán nem vállalkoznak arra, hogy új zenekarokkal ismerkedjenek meg. Viszont, ha már említette Brahms negyedikét, mi is Brahms negyediket hallgatunk vele, csak nem szimfóniát, hanem magyar táncot. Ezen a felvételen a londoni szimfonikus zenekart vezényli Néme Jervi.

Brahms negyedik magyar táncát a londoni szimfonikus zenekar játszotta, Némely Ervi volt a karmester, és hát egyébként különleges aktualitása van ma Brahms zenéjének, hiszen ezen a napon született, de erre majd a szavazós játék folyamán visszatérünk. Most Mozart C-dur hegedű zongora szonátájának harmadik rondótételét hallgatjuk meg, ez a 296-os köhelyjegyzékszámú szonáta. Emmanuel Pau játszik fuvolán, annak ellenére, hogy ez egy hegedű zongora szonáta volt eredetileg, és Eric Lesage zongorán.

Mozart 296-os C-dur szonátájának harmadik tételét játszotta Emmanuel Pauly és Eric Lesage zongorán, illetve Pauly fuvolán természetesen. Eva de Lacqua a következő zeneszerzőnk, a Villanellát énekli Edita Gruberova, a Tokiói Filharmonikus Zenekar kíséri Friedrich Haider a karmester.

Eva dell'Acqua Villanelláját Edita Gruberova és a Tokiói Filharmonikus Zenekar előadásában hallottuk. Friedrich Haider volt a karmester. Ludwig van Beethoven F-moll szeriózó, tehát komoly vonós négyesének első tételével folytatjuk. A Bartók vonós négyes játszik.

0: Ez volt Ludwig van Beethoven F-moll szeriózó vonós négyesének első tétele, a Bartók vonós négyes játszott. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Nézzünk körül egy kicsikét a koncertkínálatban. Meghirdette új évadát a Koncertó Budapest. Tematikus koncertekkel és különleges programokkal várják a közönséget a következő évadban is. A részletekről Keller András főzeneigazgatót Madarász Zsolt kérdezte.
2: Beethoven 200 az évad mottója, 2027-ben emlékezünk ugyanis a zeneszerző halálának 200. évfordulójáról. 9 koncerttel is emlékeznek Beethovenre, talán ez a 9-es szám egy kicsit udal a szimfóniákra is?
3: Ezen nem gondolkoztam, és abban sem vagyok biztos, hogy ez 9 koncert, mert szerintem sokkal több. Ez a fesztivál talán az eddig legnagyobb vállalkozásunk. Januártól novemberig fog tartani, amely Beethoven gyakorlatilag valamennyi zenekarra írott művét előadjuk. A Missa Solemnisszel kezdődik januárban, és novemberben a Fidelióval koncert előadásával fog végződni ez a Concerto Beethoven 200 elnevezésű fesztivál. Retteletesen várom, mert a Beethoven számomra mindenki közül is a legnagyobb zeneszerző, és az ő üzenete az emberiség felé, a humanitásról az olyan nagyságrend, amit minden pillanatban szem előtt kell tartsunk, és tanuljunk, és merítenünk kell belőle.
2: Ezen a hangverseny sorozaton az összes szimfónia és versenymű elhangzik majd. Ezeket jól ismerik a hallgatók, de azért, ha jól tudom, akkor lesznek csemegék is, amelyek kevésbé gyakran hangzanak föl a hangversenytermekben.
3: Például nagypénteken, ami konkrétan március 26-a, Beethoven halálának a 200. évfordulója, itt a Krisztus az olajfák hegyént is előadjuk, amely egy nagyon ritkán játszott oratórium a Beethovennek. Gyakorlatilag az egyetlen ebben a bibliai témában, amit különlegesség lesz, az is, hogy április 3-án ott is több koncert van, hiszen fesztivál jellegűek az események, sok esetben a évad folyamán. Fejévári Zoltán a hegedű versenynek a zongora változatát fogja előadni, vagy szintén Fejévári Zoli október végén az összes zongora versenyt eljátsz egy hétvégén velünk.
2: És gondolom, hogy egy szimfonikus zenekar életében az is egy kis felpesdülést hozhat, amikor operát mutatnak be. Beethoven ugye egyetlen operát komponált, a Fidéliót, ezt is műsorra tűzik majd.
3: Igen, ez lesz ennek a 11 hónapon át tartó Beethoven fesztiválnak a záró eseménye, és hát nagyon várom. Azt tudom mondani, ezt valamennyi zenész tudja, hogy művészi tekintetben mindig Beethoven a legnehezebb és a legnagyobb feladat nekünk művészeknek az ő zenéjét hitelesen tolmácsolni.
2: A másik fókusz viszont Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői, nekik is több koncertet szentelnek majd a következő évadban.
3: Én minden évadban igyekszem különböző fókuszokat teremteni, hát most a hatalmas Beethoven mellett Richard Strauss lesz az egyik fókuszba állított zeneszerző, több koncerten is hallhatjuk az ő műveit, de lesz különleges hétvége Mendelssohn, Schumann, Takács Nagy Gábor vezetésével tavasszal. A volt egyszer egy 20. század elnevezésű program, szintén fesztivál jellegű eseménysorozat, egy hosszú távú dolgot szeretnék elindítani. Ebben az évben Webern, Berg, Mahler, Schönberg darabjait, Korngold, tehát ezt a bizonyos 20. század elejé Bécset idézzük meg. Ez egy olyan kimeríthetetlen repertoárja klasszikus zenének, és az a zenei szellemi gazdagság, ami a 20. század első évtizedeiben volt, ez egy feltárhatatlan kincs, és ezt egy hosszú távú sorozatnak gondoljuk, hogy következő években megrendezünk több ilyen fesztivál eseményt. Volt egyszer egy 20. század címmel.
2: Minden évben van évad művésze, és ezúttal Várjon Dénesre esett a választás. Ő játssza majd az évadnyitó koncerten Bartók 3. zongora versenyét, de gondolom, hogy jó néhány egyéb koncerten is találkozhatunk majd Várjon Dénessel.
3: Várjon Dénes az egyik legrégebbi zenész barátom, akivel több évtizede dolgozunk együtt. És a koncertonál is rendszeres vendég, és nagyon boldog vagyok, hogy ebben az évben ő lett az évad művésze a koncertonál. Nem csak az évad nyitón, a Beethoven sorozatban, a Beethoven 200, a nagypénteki koncerten is például előadja Beethoven C-moll zongora versenyét. Azon kívül a Mozart napon is fel fog lépni, valamint Mendelssohn Schumann sorozatban is fellép, tehát nagyon sokszor láthatjuk majd Dénest a koncertóval. És hozzá kell tennem, hogy most kezdjük el, őszre fejezzük be Bartók összezongra versenyének a felvételét, és a zongora versenyek mellett a Rapszódi és a Szkercót is, tehát egy teljes Bartók zongora ciklust veszünk fel, amit majd az ICM kiadó gondozásában fog megjelenni.
0: Keller Andrást hallották a Concerto Budapest következő évadáról beszélni, és hát valószínűleg nem vagyok egyedül, hogyha az jut eszembe erről az iménti beszélgetésről, hogy Beethoven mindig jelen lesz az évadban. Hát most is jelen lesz. A negyedik szimfónia negyedik tételét hallgatjuk meg. Ezen a felvételen tulajdonképpen a Concerto Budapest játszik, csak ekkoriban még Magyar Telekom szimfonikus zenekar néven, és Keller András vezényel.

0: A Magyar Telekom szimfonikus zenekarnak, azaz a mai Koncerto Budapestnek és Keller Andrásnak szólt a taps, Beethoven 4. szimfóniájának fináléját játszották. Május 9-én este 6 órakor lesz a Zenebeszéd következő adásának felvétele a Bartók Emlékházban. Mozart 563-as S-dur vonós triója lesz terítéken, Iván Téme, a Juhász Barna és Soványi Rita játszik majd, és Farkas Zoltán lesz a műsorvezető. Farkas Zoltánnal Weisz Gábor beszélgetett.
1: Az mindenképpen egy alapvető érdekessége ennek a műnek, hogy ez Mozart egyetlen vonós triója, ugye hegedűre, brácsára és csellóra, és hát a bécsi klasszikának ez nem is egy otthonos műfaja, mert a vonós négyesben sokkal jobban érvényesül az a harmónia világ, amiben diszonanciák vannak, és azokat föl kell oldani, és mindenki azt csodálja ebben a késői remek műben Mozartnak, hogy a három szólamban is tökéletesen érvényre tudja juttatni mindazt, ami az üzenei nyelvének a csodája, és semmilyen hiányérzete nincs az embernek, amikor ezt a három vonós hangszert együtt hallgatja.
2: Miért adta a divertimento műfaját? Azért, mert több tétel, mint amennyit megszoktunk egy triónál?
1: Igen, 6 tételes, van benne 2 menüet, 2 lassú tétel, ugye a gyors szonátatétel az első, és egy rondó a vége, és ez a sok tételesség, ez valóban azt a rengeteg divertimentót és szerenádot idézi, amit Mozart már a Salzburg éveitől folyamatosan írt, nagyon sokat, de azt el kell mondani, hogy ugyan a tételrendjében divertimento ez a mű, de hát a érett Mozart stílusnak ugyanazt a remeklését hozza, amit mondjuk a 3 utolsó szimfónia, ami közvetlenül ezelőtt a mű előtt keletkezett 1788 nyarán, vagy a késői vonós négyesek, vonós ötösök, tehát azt kell mondjam, hogy ez egy magasabb szintre emelt divertimento muzsika, ahol nem hiányoznak azok az egészen

0: megmutatta, kinek ajándékozta ezt a művet, és az nem más, mint az a bizonyos Puchberg, Michael Puchberg, ez egy gazdag bécsi nagykereskedő volt, és egyébként ugyanúgy szabadkőműves, mint Mozart, akitől hát tudjuk, hogy Mozart utolsó éveiben rengeteg szer kért kölcsön, és hát anyagi támogatója volt, és hát ezzel a nagyszerű művel hálálta meg ezt a gesztust.
1: Farkas Zoltánt hallották, aki a május 9-i zenebeszéd műsorvezetője is lesz, és ezt az Esdur divertimentót lehet majd megismerni közelebbről. Hallgassunk egy kicsit bele, sajnos a szombati előadókkal nincsen belőle felvételünk, de van egy felvételünk, amelyen Kovács Dénes, Németh Géza és Banda Ede játszik, a mű Adagio tételeinek részlete szól.

Mozart 563-as S-dur divertimentójából szólt a részlet, az Adagio tételt Kovács Dénes, Németh Géza és Banda Ede játszotta, és ez a mű fog szólni majd május 9-én szombaton este a Bartók Béla emlékházban a Zenebeszéden. Mi pedig most maradunk S-durban, Frédéric Chopin opus 18-as Grand Valse Brillantját játsza Balázs János.

Chopin S-dur keringőjét Balázs János zongora játékában hallottuk. Félig meddig maradunk a zongoránál, de társul hozzá egy mélyhegedű, tehát brácsa, Hubay Jenő Magyar költemény című művét halljuk Bársony Péter és Gulyás Márta előadásában.

0: Hubay Jenő magyar költeményét Bársony Péter játszotta és Gulyás Márta, Bársony Péter méhegedűn, Gulyás Márta zongorán. Mindjárt 5:30 van, hamarosan megkezdjük a játékainkat.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
4: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongora szonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.
5: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
6: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délután hallgatóit, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. Elsőként az elérhetőségünk 0630303160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseiket, a játékpályázataikat, illetve a nyereménypályázataikat, és azt, hogy milyen elérhetőségeken érjük el önöket. Mondom a nyereményeinket. Május 10-én vasárnap este 7:30 az imént hallott Magyar Rádió zenekara koncertjére lehet páros belépőt nyerni. Riccardo Frizza vezényel és Martucci első zongora versenye, illetve Respighi Róma trilógiája hallható majd ezen a koncerten. Különösen érdekes, szép olasz műsor. Szintén május 10-én vasárnap, de este 6:00 a Bartók Emlékházban lesz a Bartók Kvártettek zongorán Borbély László zongora estje, és ezen több átiratban szerepelnek ezek a Bartók vonós négyesek, a második és a harmadik vonós négyes lesz terítéken. A harmadik koncertünk május 18-án hétfőn lesz Miskolcon, a Művészetek Házában, Állatok farsangja másképp. A BDZ à la carte kamara együttes hangversenye lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében, Balázs János működik itt közre zongorán, Lackfi János a saját verseit és prózai írásait olvassa fel, és hát rengeteg állatos zene szerepel ezen a műsoron. Ez tehát május 18-a hétfő. És a tárgynyereményünk a Múzeum Café 111-112. Száma, a témákból női szempontok 2.0, sorsok, gyűjtemények, kutatók. Ezek tehát a mai nyereményeink. És a kérdésünk nem a játékzenével kapcsolatos, hanem egy mai évfordulóra vagyok kíváncsi. 250 évvel ezelőtt, 1776. május 7-én született egy magyar költő Egyházas hetjén. Kazinczy bíztatta, Kölcsey kritizálta. Élete végén egyre magányosabban élt a Niklay birtokán. Egyik leghíresebb műve a Magyarokhoz, ami így kezdődik, hogy forra világ, bústengere, ó magyar, Kodály Zoltán is megzenésítette ezt a szöveget. Ki ez a költő? Ezt írják meg nekünk, ameddig meghallgatjuk Johann Strauss reggeli lapok keringőjét a bécsi Johann Strauss zenekar előadásában Willy Boszkowski vezényel.

Johann Strauss reggeli lapok keringőjét játszotta a bécsi Johann Strauss zenekar Willy Boszkowski vezényelt. És nem ezzel volt kapcsolatos a mostani játékkérdésünk, hanem azzal, hogy ki az a magyar költő, aki 250 évvel ezelőtt ezen a napon született. Nagyon-nagyon nagy játékkedve volt most a hallgatóknak, aminek nagyon örülök, és majdnem mindenki helyes megfejtést küldött, Berzsenyi Dánielről van szó. A nyeremény pályázatok között pedig nagyon-nagyon népszerű volt a vasárnapi olasz est. Ezt Kovács Ferenc nyerte most meg, a többi nyertesünk pedig Kaszás Mária, Kapusi Péter és Solti Kálmán. Gratulálok mindenkinek, és folytatjuk a játékot a szavazós játékkal. Előre szólok, hogy három viszonylag hosszú zenét terjesztek föl szavazásra, könnyen lehet, hogy már csak a hírek után fogjuk tudni őket meghallgatni, de megszavazni meg tudjuk most is. Három nagy esemény is történt a 19. században a zenetörténetben. Egyrészt 1824-ben ezen a napon mutatták be Beethoven 9. szimfóniáját a szerző vezényletével, ami hatalmas nagy sikert aratott, de most nem a híres örömóda tételt idéznénk, hanem a másik nagyon-nagyon szép tételét, a harmadik Adagio tételt. Egyesek úgy gondolkodnak arról, hogy az Adagioban festette meg a létező legszebb földi világot, és a negyedikben a mennyországot. A másik jelentős esemény, hogy 1833-ban ezen a napon született Johannes Brahms. Az egyik legfontosabb testamentuma, a negyedik és egyben utolsó szimfóniája. Brahms egész életében jellemző volt, hogy komor volt és szerette a hagyományokat. Hát ez a tétel, ez mind a kettőt magában egyesíti, ugyanakkor mégis egy olyan felemelően szomorú zene. Tehát Brahms negyedik szimfóniájának negyedik tétele a másik lehetőség. És van még egy születésnaposunk, 1840-ben ugyancsak május 7-én született Csajkovszki. Hát az ő szimfonikus irodalmának talán a legnagyobb sikere az 5. szimfónia volt, annak is a második tételét hallgathatnánk most meg, amiben ő is egy elképzelt lehető legszebb világot próbál meg egyre jobban elképzelni. Tehát a három lehetőség Beethoven 9. szimfóniájának Adagio tétele, Brahms 4. szimfóniájának 4. tétele, vagy Csajkovszki 5. szimfóniájának 2. tétele. Egy rövid gavottunk van csak 2 perc 45 másodpercben, ez alatt lehet szavazni. A gavott zeneszerzője Jean-Baptiste Lully, Misha Majsky játszik cellón, Pavel Gililov zongorán.

Lüli Gavatyát Misha Majszki és Pavel Gilinov előadásában hallottuk, és nagy volt a tolongás a szavazást illetően is, és majdnem holt verseny alakult ki, de végül is egy szavazattal nyert Csajkovszki szimfóniája, így ha aztán ez még éppen belefér a hírek előtt, Mihály Pletnyov vezényli az Orosz Nemzeti Zenekart, a mű második tétele szól.

0: Csajkovszki 5. szimfóniájának második tételét játszotta az orosz nemzeti zenekar, Mihály Pletnyov volt a karmester. Nem is tudtam egész eddig, hogy Csajkovszki egy napon született Brahmsszal, csak 8 év eltéréssel, 7-tel, bocsánat. Most hamarosan hírek következnek, a hírek után pedig folytatjuk a zenehallgatást, és lesz még játék is. 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd, mindhármukat kórházban kezelik majd, köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig 3-an haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkára közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról is. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás szerint a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. A görög miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező 3. nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. A kolozsvári filmszemle szervezői bejelentették, hogy együttműködést kötöttek egy amerikai szakmai szervezettel, közös céljuk pedig az, hogy a holokauszt emlékezet kultúráját a film művészeten keresztül is ápolják, így több hasonló tematikájú alkotást tűznek műsorra. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend a hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Több száz épület megrongálódott és 17 ember megsérült egy Mississippi államra lecsapó tornádóban. A károk az állam déli részén a legsúlyosabbak, sajtóírek szerint ott egy kisgyermek is eltűnt a viharban. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a kárelhárításon. Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra, helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is lehet. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzés szerint a napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzseli Bencét hallják. Bezsik Smetana az Eladott mennyasszony című operájából szól egy zenekari részlet, a Skocsna, ez egy cseh ugrós tánc. A bécsi filharmonikusokat James Levine vezényli.

Becsik Smetana az Eladott mennyasszony című operájából szólt a Skocsná című zenekari tánctétel. A bécsi filharmonikusokat James Levine vezényelte. Alessandro Marcello zenéjével folytatjuk, a D-moll oboe verseny második adagio és harmadik presto tételét játsza Albrecht Mayer és a New Seasons Ensemble.

Alessandro Marcello Démon Lobo versenyének második és harmadik tételét hallottuk Albrecht Mayer és a New Seasons Ensemble előadásában. Sergei Rachmaninov D-moll szvittjével folytatjuk, csak hogy a D-moll hangnemnél maradjuk, a negyedik Allegro tételt játsza Denis Matsuyev zongorán.

Szergej Rachmaninov D-moll szvitjének negyedik tételét játszotta Denis Matsuyev. Luigi Boccherini opusz 28 numero 4-es C-dur vonós ötösének szintén negyedik tételével folytatjuk. Ez egy rondó tétel, a kiegészített Van Barau vonós 4-es játszik.

0: Luigi Boccherini Opus 28 numero 4-es C-dur vonós ötösének negyedik tételét játszotta a kiegészített Van Brau vonós 4-es. Egy perccel múlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ha 5:30, akkor elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz. Meg lehet tippelni azt is, hogy ki lehet a zeneszerző, vagy milyen korszakban született a mű, de őszintén szólva kíváncsi lennék arra is, hogy mit tippelnek, mikor íródott ez a zenemű. Nem muszáj konkrét évet írnie, lehet évtizedet vagy századnak valamelyik részét. Becsapós egy kicsit a mostani hallgatnivalunk. Halljuk a zenét!

Na, ki lehetett a zeneszerző? Elég bátortalanul tippeltek most a hallgatók, lehet, hogy többeket megrémítettem azzal, hogy becsapós. De azért voltak, akik bátorkodtak tippelni. Hát és voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy hát a becsapós, akkor biztos valami kortárs zene lehet. Volt olyan, aki azt írta, hogy 1720 és 1820 közötti valamilyen fajta hárfai irodalom lehet. Érdekes, hogy kifejezetten romantikus zenére nem tippelt senki, pedig hát hangzásában azért eléggé az volt. És volt olyan is, aki ismerte a darabot. És még nagyjából a keletkezési évét is eltalálta. Kérem szépen, 1938-as a darab, és a sztálini Moszkvában íródott. Reinhold Glier volt a zeneszerző, aki lengyel és német felmenőkkel született Kijevben 1875-ben, és 1956-ig élt, tulajdonképpen orosz zeneszerzőként. Ő volt talán az egyetlen, aki a kommunizmus hatalomra jutása után nem akart nyugatra emigrálni, hanem emigrált a 19. századba, és nem vett tudomást arról, hogy mi történik körülötte, hanem írta tovább a maga romantikus stílusú zenét. Az ő S-dur hárfa verseny ének második tételét hallottuk, Claire Jones volt a szólista, az angol kamarazenekart Paul Watkins vezényelte. Sárgúnó Rómeó és Júliájának második felvonásából szól most a Rómeó kavatinája, José Carreras énekel, a londoni Covent Garden Opera énekész zenekarát Jacques Delacourt vezényli.

0: tudja elkerülni a sorsát. De van egy nagyon érdekes, ez már az előadás sajátos értelmezéséből fakad, hogy a tömeg, amelyik tulajdonképpen örül is annak, hogy lerázta magáról ezt a gazembert, de azért jó alaposan lefagyasztja a hulláját, hogy ha majd legközelebb esetleg majd kiolvad, akkor hát ha föl is támad. Tehát, hogy valamiképpen benne van a darabban az a lehetőség, hogy ezek a csibészek, ezek újra és újra valamiképpen előjönnek.
1: De hogy így mondod, ez nekem mondjuk egy hiány, hogy a két darab ennyire összefüggés, csak a másodikat játsszák el.
0: Igen, a közönség nagy része valószínűleg nem tudott arról, hogy akit itt most már felakasztanak tényleg, őt már korábban egyszer fel akarták akasztani, de akkor megúszta.
1: Pár szót az előadásról.
0: A opera énekesi szerepekben, hagyj emeljem ki a Kabzsi föld című előadásról,

0: adásból Cseh Antalt, Fugita Júliát, illetve Körösi Andrással, amit Nagy Bernadettet. Körösi András a Sosztakovics darabban is énekelt, tehát ők érezhetően lubickoltak ebben a másfajta operai kihívásokat támasztó előadásban, és hát aki tulajdonképpen elvitte a sót, a szónak a színházi értelmében, az Vizi Dávid volt, aki a Balláda darab legvégén is tulajdonképpen ő adta le a kegyelem lövést erre az akasztott emberre, hogy ne kínlódjon ott szegény a kötélen, de hát ő vitte el úgymond a politikai sót a Sosztakovics darabban is, és egészen fergetegesen élt ezzel a jutalomjátékszerű szerepléssel. Ugye meg kell jegyezni, hogy itt tulajdonképpen egyetlen egy előadásról beszélünk, és hogy mekkora erőket mozgósítottak, akár az énekesi, akár a hangszeres, említsük meg, hogy Juhász Bence vezényelt, bizonyos értelemben beugróként mentve meg ezt az egész előadást, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most elég sokan fölkapták a fejüket arra, hogy egy másfajta színházi esztétikából építkező a társulat elkezdett itt mocorogni, nyilván még zeneileg nagyon sok mindent lehet még javítani, csiszolni ezeken a produkciókon. Én nagyon bízom benne, hogy nem ez az egy előadás fog bevonulni majd a Buffo történetében, akár a Sosztakovics, akár a Balláda is megér talán néhány ismétlést.
1: A Sosztakovics darabból következik most egy részlet.
2: Egy-kettő hallatszik jól a hang, úgy látom, ajjaj.

anyám, érdektelen eszmeileg. Ezért itt és most hárman előadnák verziójukat, hogy kezdjék végre kapiskálni jelmondatunk.

0: Riporttal folytatjuk műsorunkat. Felegű Lénárt, Kelemen Barnabást kérte rövid beszélgetésre.
1: Május 1 és 3-a között egy nagyon komoly vállalásod van. Kérlek szépen, hogy te mondd el a körítést, mert szerintem nem is mindenki van tisztában vele.
2: Így van. Én évtizedek óta próbálom erre fölhívni a figyelmet, és nem tudtam igazán kellőképpen, ezért most ez a vállalás kicsit arról is szól, hogy nem más, mint a zenei világ figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy a 19. század második felében és a 20. század elején szinte kivétel nélkül az összes nagy hegedű versenyt, de a késői romantikában kivétel nélkül minden hegedű versenyt három nagy magyar hegedű művésznek írtak. Joachim József az egyik. Joachim Józsefnek Brahms megírta a hegedű versenyét, aztán utána kicsit rosszba lettek, és utána Brahms azért, hogy jóban legyenek újra, neki ajánlotta a kettős versenyt is, amit egyébként Fenyő Lacival fogok előadni. Közben olyan zeneszerzők, mint Dvorák, Schumann vagy Bruch ajánlották a nagy hegedű versenyeiket Joachim Józsefnek, de időközben a Szentpéterváron tanító és nagyon nagy osztályra szertevő és nagyon híressé vált Auer Lipót pedig nem más, mint Csajkovszkit inspirálta arra, hogy írjon neki hegedű versenyt. Utána említhetjük a késő romantikus Sibeliuszt, aki pedig a 13 éves zseniális Vecsei Ferencet meghalván neki ajánlotta a nagy hegedű versenyét. És akkor most a romantikus hegedű versenyek közül, tényleg, hogyha mondjuk még Beethovent esetleg, de mondjuk Mendelssohnt még említenénk, a két verseny, amit mondok, amit nem magyarnak írtak, Beethoven és Mendelssohn, azok megbuktak. Nem értették, hogy az miről szólnak azok a versenyek, pedig ma pedig mennyire oda vagyunk tőlük. Mind a kettőt Joachim tette híressé újra. Ő vette elő a repertoárba. És akkor ott vagyunk a 20. század elején, ahol pedig Bartók a szerelmi vallomását Geyer Steffinek egy hegedű versenyben fogalmazta meg. Ez lett aztán később a posztumusz első hegedű verseny. A második hegedű versenyét Székely Zoltánnak ajánlotta. Az első rapszodiáját Szigeti Józsefnek, és Ravel pedig meghalván a magyar cigányprímásokat Párizsban a cigánt Arányi Ellinek ajánlotta. Ezek ikonikus hegedű művek, a zene irodalom legnagyobb műalkotásai, amelyeket kivétel nélkül, mint magyar hegedűsnek írtak. Ilyet semmilyen hangszer és semmilyen ország nem mondhat el magáról, csak mi. És én úgy gondolom, hogy ez megér annyit, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és azért én játszom az összeset, mert különben nem biztos, hogy annyian odafigyeltek volna erre. Meg az is elmondható, hogy mindegyik darabot a Schumann kivételével 22 éves korom előtt megtanultam, tehát beleégtek a zsigereimbe, úgyhogy egyelőre úgy tűnik nem jelent problémát bármelyiket egy napon belül eljátszani. A logisztika az izgalmasabb, hogy bepróbáljuk, koncerteken eljátszunk vidéken ezeket a versenyműveket. Itt 6 zenekarról van szó, a győri, a pécsi, debreceni, a Szent István, a Koncerto és a Nemzeti Filharmonikusok, plusz a Zeneakadémiának a zenekara.
1: Ráadásul a karmesterek is mások.
2: A karmesterek pedig az a sor, hogy Káli Gábor, Madaras Gergő, Keller András, Vashegyi György, Hamar Zsolt és Michael Stern, Isaac Sternnek a fia. Isaac Sternhez én 8 éven át jártam privát órákra, és a fiával már még az órák előtt 14 éves korom óta jó barátságban vagyok, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy őt pont a Zeneakadémiához tudtuk megszerezni, hogy átadja ezt az elképesztő tudást és hagyományt, amit a családja révén is képvisel a következő generációnak.
0: Csajkovszki hegedű versenyéből hallanak részletet, a szólista Kelemen Barnabás, a Koncerto Budapest együttesét Keller András vezényli.

0: Hát, hogy ezt hogy kell érteni, itt ül mellettem Csengeri Kristóf, magyarul szóltak ezek az ádészversek?
1: Azzal kezdeném, hogy Must Meet Composers, ez a címe annak a sorozatnak, amelyet az Eötvös Péter Alapítvány működtet a BMC falai között, és amelynek keretében, ahogyan a Must Meet Composers cím is sejteti, csupa olyan külföldi zeneszerző jön el Magyarországra, akiről úgy gondolják a szerkesztők, a szervezők, muszáj, hogy velük muszáj találkozni, és hát ennek a sorozatnak a keretében jött el Magyarországra Tomás Adesz, és most, amikor beszélgetünk, és majd holnap este csütörtökön, amikor adásba megy a műsor, akkor is itt lesz még, mert ha jól emlékszem a műsorfüzetre, szombaton ér véget az ő ciklusa egy záró koncerttel. Tomás Adesz 1971-ben született, és egy egészen különleges muzsikus típust testesít meg, amely ma már gyakorlatilag nem létezik. Ennek a típusnak a képviselője volt Liszt, Stravinsky, Britten és Leonard Bernstein. Mit értek ez alatt? Azt, hogy egy zeneművész egy személyben abszolút formátumos zeneszerző, abszolút formátumos karmester, és abszolút formátumos zongoraművész. És ilyet ma nem nagyon tudok mondani. Az utolsó, ahogy én kutatgattam az emlékezetemben, az talán Bernstein volt, akihez leginkább hasonlítanám Tomás Adest, az nem csak azért Benjamin Britten, mert ő is egy brit zeneszerző, és nem csak azért, mert Adest éveken át az Aldeburgi Fesztiválnak is volt művészeti vezetője, tehát bizonyos értelemben szellemi örököse Brittennek, hanem azért is, mert ő is valahogy úgy zongora művész, ahogyan Britten volt, tehát nem az a muzsikus, akinek a koncertjére azért mennek el, hogy valami különleges technikai perfekciót halljanak, bár nagyszerűen zongorázik, ezt tegyük hozzá, hanem azért, mert az az izgalmas jelenség figyelhető meg, hogy milyen az, amikor zeneszerzői logika érvényesül. Egy alkotóművésznek az észjárása abban, ahogyan mondjuk Beethoven opusz 109-es E-dur szonátáját, vagy 111-es C-moll szonátáját játsza. Tehát ez teszi nagyon izgalmassá őt, de hangsúlyozom, hogy ő zeneszerzőként, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon elismert, tehát olyan zenekarok rendelnek tőle művet, mint a berlini filharmonikusok, és mondjuk Simon Rattle mutatja be a kompozíciót, és olyan zenekarok hordozzák őt a tenyerükön, már mint karmesterként, mint az amsterdami Concertgebouw, vagy a bécsi filharmonikusok, amelyeknek a karmestereként Magyarországon is járt, és olyan művészekkel játszik együtt zongorista partnerként, mint Steve Nisserlis vagy Ian Bostridge. Tehát ennyit Adestről, és még valamit, hogy az ő alkotó művészete egy jellegzetesen posztmodern zene, és ez a mindent szabad jegyében valósul meg, és ez érvényesült ennek az estének a különleges produkcióján, mégpedig a Növények című hét magyar versből álló dalciklusban is, amelyet itt most hallhattunk Magyarországon először, bár a kompozíció 2020 és 2022 között keletkezett, és az ős bemutatója 2022-ben volt a londoni Wigmore Hallban.
0: De hogy kerülnek magyar versek egy angol szerzőhöz magyarul?
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet. Tomás Adesznek mindkét szülője él, mind a ketten túl vannak a 80-on, és az édesanyja művészettörténész, az édesapja pedig költő és műfordító, tőle kapott magyar verses köteteket. És többek között tőle kapta meg Radnótinak, hogy most a Borinot ezt kapta-e meg, amelyben a Gyökér című vers olvasható, vagy pedig egy Radnóti összest, azt én nem tudom, de tény, hogy ez indította el ennek a sorozatnak a megszületését.
0: Tehát mert a fordításban olvasta először.
1: Feltételezem, hogy igen, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy az a körülmény, hogy mind a hét dalt magyar nyelven zenésítette meg, és hogy még a címe is Növényekként szerepel, mind a zeneszerző műjegyzékében, mind pedig a Faber Music kiadónak a kottájának az élén, és a szövegek is magyarok természetesen, és ő maga fordította le angolra ezeknek a verseknek a szövegét, amely fordítások ott szerepelnek a partitúra elején. Ezek arra mutatnak, hogy itt a magyar nyelvnek a szeretetéről van szó, és egyáltalán most ezt gyorsan akkor el is mondom, mert ez is érthetővé teszi egy kicsit ennek a dalciklusnak a hátterét, hogy a magyar zenekultúra szeretetéről. Tehát nem csak arról beszélek, hogy a vörös megzenésítések közül az egyiknek, a Galagonyának a végén, amikor az öt vonós, mert ugye ezt is hadd mondjam el, hogy egy vonós négyes, egy nagybőgő és egy zongora, ez az a bizonyos hangszeres szextet, ami a mezzoszopránt kíséri. Tehát a Galagonya végén van egy vonós pizzikátó, egy halk vonós pizzikátó. Mi van odaírva? Bartók pizzikátó. Ez ugye a magyar szívnek jól esik, a magyar szív megdobban. Nem olyan nagyon sokan használnak Bartók pizzikátót a mai kor zeneszerzői közül. Ugye ez rádióhallgatóknak mondom, ez azt jelenti, amikor úgy kell megcsípni a húrt, hogy az visszapattanjon a fogólapra és egy jellegzetes csattanós hangot adjon.

0: talpasnak nevezte Bartók.
1: Talpas picikátó, igen, igen. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy Thomas Adésznak Bartók nagyon fontos volt, már fiatalon. És 1989-ben, amikor még csak 18 éves volt, akkor eljött a Szombathelyi Bartók Fesztiválra, és Kurták Györgynél tanult Bartókot játszani. És ha jól emlékszem, ebben a pódium beszélgetésben is, ami itt a BMC-ben a koncert első felében lezajlott Fazekas Gergely vezetésével talán itt is elmondta, de ha nem, akkor valahol másút olvastam, hogy a Bartók szonátát játszotta többek között, de erre nem teszek nagy esküt. A tény az, hogy mindmáig játszik a koncertjeink Kurtágot is, és egyáltalán a magyar zenével nagyon szoros kapcsolatban van, hogy milyen szoros ez a kapcsolat, az nem csak az mutatja, hogy Kurták nagyon fontos a számára azóta is. Kurták György egyébként ott volt ezen az eseményen, a karzaton hallgatta a beszélgetést is, és a művet is, hanem az is nagyon fontos, hogy ennek a műnek a keletkezése mögött kétszeresen is ott van Ligeti György. Egyrészt azért, mert Károlyi Katalin az inspirátor, tehát ő az a csodálatos nagy művész, aki az ösztönzést adta Thomas Adésznak arra, hogy ezt a művet megírja. Másrészt, hát ott van a Sippal-dobbal, az a Ligeti mű, amelyet szintén Károlyi Katalin ösztönzött, és olyannyira ott van, hogy az első dal a ciklusból, a Radnóti vers, a gyökér, amelyet megzenésített Adész, ez készült el a második a sorozatban végül is, de ez volt a legelsőként elkészült dal. Akkor még az volt az elképzelése, hogy ő is úgy fogja megírni ezeket a dalokat, hogy ének, hang és ütőhangszer, tehát négy marimba volt eredetileg a kíséret, és ezt be is mutatta Károlyi Katalin külön ezt a dalt. Azt olvastam legalábbis az interneten, és aztán persze elkészült az egész dalciklus, az most már 7 dalból állt, elmondom gyorsan, hogy József Attilának a Kertész leszekkel kezdődik, aztán jön Radnótinak a Gyökér című vers a Borinoteszből, aztán jön 4 darab vörös vers, köztük ez a csodálatos Galagonya, és legvégül egy Orbán Ottó, ami befejezi. Még tovább lehet folytatni, hogy mi jelzi többek között a magyar zenének az inspiráló erejét ennek a ciklusnak a létezésében és a megszületésében. Hát az, hogy elég érdekes, ahogyan az énekhanggal bánik. Ugyanis ugye a modern zeneszerzők már nagyon hozzászoktatták a zenehallgatót ahhoz, hogy földarabolják a szöveget, ágas-bogas ugrásokkal, különleges, bonyolult ritmusképletekkel idegenítik el a szöveget a nyelviségnek a megszólás módjától. Itt nagyon sokszor nem ez történik. Van, amikor igen, például éppen a Galagonya esetében, vagy másik vörös vers is még korábban a ciklusban, ahol szintén vannak jelentősebb ugrások, és van egyfajta jellegzetes hisztéria az énekszólam kezelésében, de az alapgesztus mégiscsak az, hogy az énekes sorolja, elmondja a nyelv törvényszerűségeit rendkívüli módon tisztelve a verssorokat, és szinte az az érzésünk folyamatosan, hogy népdalszerű, amit hallunk. Ez többször újra és újra visszaköszön. A legerősebben talán a ciklus záró Orbán Ottó megzenésítésben, ami amúgy is egy népdal parafrázis, már maga a vers is, úgy értem, és ez azért is nyilvánvalóan így van, mert a megzenésített verseknek egy része jelentős mértékben népdal inspirációjú. A 4 vörös között is van ilyen, aztán ilyen József Attilának a Kertész leszek című verse, ilyen a Radnóti vers is, a Gyökér is, és említettem ugye, hogy ilyen az Orbán Ottó vers. Tehát itt nagyon sokféleképpen van jelen Bartók, Ligeti, Kurtág révén, a magyar szöveg megtartása révén, ami egy nagyon merész gesztus, mert hiszen a zeneszerző mondhatná azt, hogy hát mit fogják az én darabomat előadni? Hát nem fogják, hogyha magyar szövegű. Hát majd bolond leszek magyar szöveget megzenésíteni. Nem így gondolkodott Thomas Adész, hanem vállalta azt, hogy ezen a gyönyörű nyelven úgy látszik van benne egy szeretet és egy tisztelet a magyar nyelv iránt, és ez egyébként a prozódiában is érződik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy vagy konzultált valakikkel, akik segítettek neki, hát talán éppen Károlyi Katalinnal, én ezt nem tudom, de az is lehet, hogy olyan mértékben elmerült a magyar szövegben, hogy valóban születtek olyan megzenésítések ebben a ciklusban, amelyek nagyon is alkalmazkodnak a magyar nyelvnek a prozódiai igényeihez. A zenéről általában azt szeretném elmondani, hogy ahogyan jeleztem, ez a mindent szabad magatartás, ez nagyon érvényesül. Tehát itt az eszközök megválogatásában, abban, hogy hogyan cikázik a zene a különböző stiláris lehetőségek között, itt egy rendkívül nagy szabadság érvényesül, és ez a szabadság, ez érvényesül a képzelő erőnek a működtetésében is. Amikor először hallgattam meg a ciklust, ugye a koncertre készülve ezt a Wigmore Hall-beli ősbemutatót, ami fenn van az interneten, és nem csak hallható, hanem látható változatában is Károlyi Katalinnal, ezt többször meghallgattam, és lenyűgözőnek tartottam azt, hogy milyen óriási fantázia működik ennek a dalciklusnak az alkotójában, amikor megírja ezeket a dalokat, és még valami van az, hogy nagyon bátran játszik a tonalitással. Tehát például az Orbán Ottó megzenésítésben ott azt érezzük, hogy ilyen kis mikrotonális foltocskák vannak, egy-egy ütem mindig arra kényszerít, hogy hát ezt nekem most muszáj tonálisan értelmeznem. Igen, ez valamilyen hangnemben van, el van jól rajzolva, el van satírozva diszonanciákkal, bele van maszatolva, ha szabad így mondani, de azért egy bizonyos tonalitás, és ahogy a partitúrában nézem, látom, hogy ez az ütem még C-durban van, az az ütem már E-durban van, és így tovább. Szóval, ahogy César Franck mondta a tanítványainak, hogy modulé, modulé, ugye a Debussynek és a társainak, és ez a mániákus modulálás, ez például nagyszerűen ott van ebben az Orbán Otto megzenésítésben, és varázslatos, mert egy olyan különleges hangnemi talajtalanság érzést ad a zenehallgatónak, hogy azt érzi, hogy hát igen, hangnemben is vagyok, meg nem is vagyok, tonális zene is ez, meg nem is tonális, és ugyanez van a népiességgel, népzen is, meg nem is. Ez a nagyon izgalmas okoslány jelleg, ez ott van ennek a műnek a karakteriben is, posztmodern is, meg modern is. Valami egészen nagyszerű, amit hallunk. Nagyon különleges, nagyon izgalmas, és azt kell mondjam, hogy a magyar közönség is, lehet, hogy ezzel érdemes befejezni, még talán jobb helyzetben volt, mint a Wigmore Hall beli koncertnek a közönsége, mert ott egy kiváló zongorista játszotta a zongoraszólamot, de nem Thomas Adész. Itt meg az Umze kamaraegyüttes nagyszerű vonósai játszott pompásan a vonós szólamokat, és hadd mondjak azért még egy-két szót Károlyi Katalinról, mert anélkül ez nem volna igazságos ez a kritika. Szóval az ő előadói zsenialitása, az, ahogyan egyé válik ezekkel a dalokkal, mert nem előadja, hanem egyé válik, teljes mértékben azonosul a lélektani szituációval, a karjai, az arc, a mimikája, mindene él, és mindene részt vesz a dal előadásában. Nem csak a tökéletes intonáció, amely a nagyon nehéz énekszólamokat abszolút elsajátítja, tehát belevágtam a saját szavamba, tehát a Umze kamaraegyüttes vonósai mellett a zongorista az ezen az estén maga a zeneszerző volt, és ez nagyon izgalmassá tette a produkciót ebből a szempontból is.

0: László Ferenccel két műről beszélgetek most, az első a Szűz, ez egy Massenet darab, oratórium, ha jól tudom, és a másik a Simon Boccanegra, hát azt mindenki tudja, ez egy Verdi opera. A Szűzről kezdünk. Kérem szépen, nekem az a furcsa tapasztalatom Massenet-vel kapcsolatban, hogy a tévében néha bekapcsolom azt a csatornát, amely csupa ilyen komoly zenét, vagy lényegében csupa komoly zenét ad, nem akarom megnevezni, mert ez nem a reklámhelye, és ott a múltkorában hallottam valamit, ami nagyon tetszett, és azt mondtam, ez egy borzasztó profi szerző, fantasztikusan ügyes és szép, és egyáltalán, és aztán 5 perc múlva egyetlen egy dallamra nem emlékeztem. Na ez volt Massenet. Hát most kíváncsi vagyok, hogy a Szűz az hogy hatott rád.
1: Ja, a véleményed az részint megalapozottnak tűnik, másrészt pedig nagyon igazságtalan, de azt el kell mondani, hogy Jules Massenet a 19. század tekintélyes hányadában Magyarországon igen népszerű szerző volt, ezt a legkülönfélebb módokon is lehetne bizonyítani, például Aponyi Albertnek a versenylovát Massenetnak hívták, nyert is vele lóversenyen. De ennél persze fontosabb az, hogy Jules Massenet életművének valójában még akkor is a magyar közönség csak egy szerény hányadát látta át, és ma még kevesebbet ismerünk a Massenet életműből, így éppenséggel azokat az oratórikus alkotásokat sem ismerjük, 4 ilyet komponált, amelyek közül a harmadikat a Vigadóban most Vashegyi Györgyék, a Nemzeti Filharmonikusok előadták.
0: Én csak a Thaisról tudok, azt minden héten egyszer ezt a bizonyos részletet szokták leadni, illetve a Werterről szoktunk beszélni.
1: Így van, és hát a Wertert éppenséggel Vashegyi Györgyék is előadták egy egészen revelatív előadásban, és el kell mondani, hogy Massenetval kapcsolatban az az embernek az érzése, hogy tényleg nagyon profi, egészen nagyszerű zeneműveket alkot, hihetetlenül hangszerel, az valami egészen profi. Sokszor az embernek az az érzése, hogy egy kicsit redundáns, és kicsit mondjuk így a zenei gondolatokban nem feltétlenül bővelkedik a kompozíciós művészete. És ezt azért merem most így megfogalmazni, mert bevallom őszintén, miközben továbbra is végtelen hálát érzek Vashegyi György az irányú tevékenységgel kapcsolatban, hogy francia műveknek egész seregét hozza elénk. Ezek nem csak azért értékes produkciók, mert egyik másikról kiderül, hogy remek mű, hanem mert felkínálják számunkra a választásnak, a döntésnek a lehetőségét, valóban testközeli élményként mérlegelhetjük, hogy egy adott mű valójában számunkra kedves lehet-e vagy sem, beépülhet-e az életünkbe vagy sem. Nos, én töredelmesen bevallom, a Szűz hallatán úgy döntöttem, hogy ez a mű nem fog beépülni az én életembe, miközben egészen nagyszerű részletek vannak ebben a 4 képre oszló, és hát ugye a Szűz Mária történetét elbeszélő az angyali üdvözlettől a kánai mennyegzőn keresztül és a nagypénteken keresztül, ugye egészen a mennyekbe emelkedés pillanatáig végigkísérő oratóriumban. Oratóriumot mondtam, bár a pontos megfogalmazása, a szerzői megfogalmazása ez ennél árnyaltabb, de lényegét tekintve oratórium. Nos, tehát egészen nagyszerű részletek vannak ebben a műben. Van például a kánai mennyegzőben egy gyakorlatilag már-már bordalszerű jelenet, hát a kánai mennyegzőhöz illő módon. Nagyon izgalmas az, hogy a nagypénteki jelenetben, mint egy ilyen kvartettszerűen kommentálják. Nem is egyszerűen az, ami Jézussal történik, hanem ahogy erre reagál Szűz Mária, az Istenanya. És ezek nagyon izgalmas megoldások. És van a 4. képnek az elején egy zenekari darab, amely 1880-at követően, amikor bemutatták Párizsban ezt a művet, valóban népszerű koncertszámmá emelkedett, ez a Szűz utolsó éjszakája című zenekari bevezető, ami valóban megvesztegetően szép, és a keresztünkbe is juttathatja azokat a Massenet melódiákat, amelyeket tulajdonképpen utaltál is az imént. De ezzel együtt is maga a mű egésze az egy picit kimerítő. Az egy picit redundáns, a szöveg is redundáns, a szöveg ismétlések is redundánsak sokszor, és az embernek az az érzése, hogy bár a szándék meg lenne benne, és a zeneszerző minden általa elgondoltat megtesz, nem feltétlenül tudunk együtt emelkedni a produkcióval. A produkcióval, amely egyéb iránt a lehető legtöbbet megtette a Massenet mű sikerért, és egyébként a sikert a vigadóbeli közönség biztosította is a produkció számára. A legfontosabb közreműködővel kezdve, ugye a Szűz, vagyis Mária szerepében a Vashegyi Györggyel már legalább fél évtizede együttműködő francia mezzoszoprán Aude Estrémo volt eznek a szerepnek, vagy ennek a szólamnak a megformálója, aki bár mezzoszoprán, és a hagyomány szerint ezt a szólamot szopránok szokták énekelni, ha egyáltalán beszélhetünk hagyományról e mű előadás történetében, de mégis ez a nagy ambitusú hang, és ez a hihetetlen intenzitás, ami a francia énekesnőnek sajátja, Ezt tudhatjuk például onnan is, hogy pár évvel ezelőtt Vasegyi György vezényletével egy komplett francia ária estet énekelt el, ha jól emlékszem, a Zeneakadémián, a Koncertó Budapest kíséretében. Nos, tehát ez az intenzitás, ez nagyon sokat tesz a mű érdekében, és valójában az egész előadógárda, melyből még Szutréli Katalint emelném ki, mint az angyali üdvözletnek az átadóját, valamint a Nemzeti Énekkart, amely ezekben az oratórikus produkciókban mindig bizonyítja, hogy gyakorlatilag a legjobb, vagy minden esetre a két legjobb magyar oratórium kórusnak az egyike. És hát Vashegyi György ezúttal is olyan előzékeny módon terítette szét előttünk ezt a művet, hogy szemelgethessünk róla, és hogy fölmérhessük, hogy számunkra fontos, jelentős, tovább viendő-e a mű. Én mondom, személy szerint töredelmesen megvalva úgy döntöttem, hogy számomra nem annyira fontos ez a mű, de meg vagyok róla győződve, hogy a vigadóbeli közönség tekintélyes hányadában akadtak olyanok, akik magukkal viszik és az életük részévé avatják ezt a Massenet kompozíciót.
0: Következik egy részlet, nem említettük még a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nevét.

0: És a másik darab, amiről beszélgetek László Ferenccel, a Simon Boccanegra koncertszerű előadásban. Na hát ezzel is megvan az én furcsa élményem. Azt szoktam mondani a diákoknak, hogy ugye, bizonyos számú Verdi operát illik ismerni a vizsgára. És mondtam, hogy aki velem ki akar szúrni, az például a Simon Boccanegrát választja, vagy a Szicíliai vecsernyét. Ugye már tízszer elolvastam, és meg is néztem ezeket, meg elolvastam a szövegüket, de most se tudom elmondani, hogy miről szólnak. Hát most László Ferenc majd elmondja.
1: Ilyen kell mondanom, hogy alig egy-két héttel ezelőtt a Szicíliai vecsernyét egy prológ számára fölmondtam itt a Bartók Rádión, és van egy május másodiki friss élményem a Simon Boccanegráról, úgyhogy valóban én most egy előnyösebb helyzetben vagyok. És el kell mondanom, hogy tulajdonképpen egyetértőleg, hogy a Simon Boccanegrát a Verdi életműnek ahhoz a hányadához szokás sorolni, amely úgymond nem veszi be egyetlen rohammal a hallgatót. Vannak Verdi operák bőséggel, amelyek egész egyszerűen nem tudnak másmilyenek lenni, mint slágeroperák. A Simon Boccanegra nem egy slágeropera, és ezért is annyira nagy dolog, hogy május másodika estéjén mégis egy olyan koncertszerű Simon Boccanegrát hallott a műpabeli közönség, amely első és egyetlen rohammal bevette a szívét és a lelkébe férkőzött. Egy olyan produkció, amelynek immár visszatérő jelleggel a horvát Iván Repusics, a karmestere és a Müncheni Rádió zenekara adja a biztos talaját a produkciónak, a Bajor Rádió énekkarával együttműködve, és ezek az együttesek úgy egy pár évvel ezelőtti két Foszkáriban, majd aztán a Lombardokban bizonyították, hogy a Verdi életműnek a kevésbé ismert, vagy kevésbé népszerű hányadában is egyrészt nagyszerű értékek vannak, másrészt pedig annyira direkt, drámai támadó erő van jelen ezekben a művekben, amiatt nagyon is érdemesek a megismerésre. Tehát Iván Repusics egy olyan produkciót vezényelt, teljességgel és szigorúan koncertszerű jelleggel, ami önmagáért helytált, és helytált az egész Simon Boccanegra problematikáért, mert ezt a problematikát sokfelé lehet bontani, kezdve mindjárt azon a ponton, hogy Simon vagy Simone. És innentől kezdve egy sor probléma kínálkozik az elemzők számára, de ez mind mellékessé vált, és leginkább azért vált mellékessé, mert olyan énekesekkel rendelkezett ez a produkció, akik valójában alkalmasak voltak arra, hogy koncertszerű körülmények között mondjuk így háromdimenziós körüljárható és bizonyos pontokon az életnagyságnál nagyobb személyiségeknek tűnjenek. Ezt leginkább és a leglelkesebben a címszereplőre mondanám, a román George Peteánra, aki megvalósította ennek a szólamnak és szerepnek a legnagyobb kihívását. Ugyanis a Simon Boccanegra címszerepéhez nem egyszerűen csak jó, vagy akár csak nagy baritonra van szükség. Itt nagy lélekre van szükség, olyanra, akinek az ének szava is mondjuk így a kiállása egyfajta etikai tisztaságot sugároz a közönség felé, és ez Peteán minden rájátszás nélkül, egyrészt tisztán hangjával, másrészt pedig azzal az eleganciával, azzal a méltósággal, amivel képviselte önmagát és a szerepet, mindvégig nagyon jól megvalósította, azzal együtt is, hogyha egyébként súlyozni lehet, akkor számomra elementáris volt az, ahogy ő apaként volt jelen. Be kell vallanom, hogy az első felvonásnak a nagy apalánya ráismerési jelenetét szégyen szemre, bár erről kritikusok ritkán szoktak szólni, meg is könnyeztem. És mondjuk ehhez képest talán egy vonással kevésbé volt elementáris az, ahogy államférfiként volt jelen. De ebben talán az a kéte is munkálhatott, hogy az apai érzelmeket általában őszintébbeknek szoktuk elfogadni, mint az államférfiúi gesztusokat. De hagyjuk az aktualitásokat. A további szereplők között még ugyancsak voltak nagy nevek. Ilyen volt az Amelia Grimaldi szólamát éneklő Eleonora Buratto, aki a napjaink egyik legfoglalkoztatottabb szoprán énekesnője, és aki azt hiszem, hogy mindmáig, és tulajdonképpen a pályafutása során mindig is meg fogja egy kicsit osztani a közönséget, mert hogy nagy, hatalmas támadó erejű, mondjuk így erőteljes hangnak a birtokosa, amelynek a szépségét egyesek szerintem vitatni fogják.
0: És akár már... Csecsilia Bartoli esete ilyen egy kicsit.
1: Igen, egy másik fakban és egy másik, mondjuk így esztétikai regiszterben, igen, így van. Eleonora Burattoval kapcsolatban is szerintem úgy Magyarországon, mint a nagyvilágban vannak élénk viták. Én meg voltam győződve arról, legalábbis ezen az estén meglettem győzve arról, hogy Eleonora Buratto nagyszerű énekesnő, olyan énekesnő, akinek a halatán megnyalhatjuk a tíz ujjunkat, még akkor is, hogyha ez egy nyilvánvaló képzavar. Volt még egy nemzetközi hírű közreműködője a produkciónak, a Fiesco szólámát éneklő Alexander Vinogradov, aki egy nagy basszista és igen jó Verdi basszista, aki ezen az estén érdekes utat járt be, mert a Fiesco ária a prologban nem volt nagyon meggyőző. De onnantól kezdve igen erőteljessé vált a jelenléte, és az is egyfajta pluszt jelentett, hogy a közel együttműködése a baritonnal, a Simon Boccanegát megformáló Peteánnal olyan módon volt kollegiális, ami egy picit életre hívta azt a kapcsolatot is, ami egyébként minden ellenségeskedés ellenére a Fiesco figurája és Simon Boccanegra figurája között is létezik, tudjuk ugye az utolsó felvonásbeli nagy összebékülésben kicsúcsosodva. És meg volt még hirdetve egy nemzetközi hírű tenor is, a Fabio Sartori személyében, aki helyett ezen az estén végül is Brückner Szabolcs ugrott be, akiről tudható volt, hogy Gabriele Adorno szerepe és szólama a torkában van, hiszen pár évvel ezelőtt Domingo társaságában énekelhette ezt az Operaház színpadán, és most is bizonyította, hogy nagyon jól ismeri ezt a szólamot, szereti ezt a szólamot, nagyon szeret forte énekelni, és van egy egész kicsi hajlandósága arra, hogy felülintonálja a szólamát, de ez mind mellékes ahhoz képest, hogy olyan agilis és támadókedvvel megáldott, és egyúttal hőn szerelmes fiatalembert volt képes pusztán a hangjával elénk állítani, amilyennek Gabriele Adornót elképzelhetjük.
0: Én még Sebestyén Miklós nevét is olvasom.
1: Valóban ugye ebben a darabban több olyan, mondjuk így kisebb intrikus figura van, akiket Verdi nem feltétlenül látott el nagyon hálás szólammal, de dramaturgiailag jelentős a szerepük. Ilyen volt a Paolo Albianit éneklő Ljubomir Puskarics, illetve a Pietro szólamát éneklő Sebestyén Miklósnak a feladata. Mind a ketten igen jól helytáltak, azzal együtt is, hogy számukra Verdi ezúttal nemhogy slágert, de igazából még nagy melódiát sem kínál.

0: Reneszánsztól a kortársig, ez volt a címe, a Magyar Rádió Énekkara jubileumi koncertjének május 5-én. Szabó Sipos Máté Karnaggyal Várgedő Anna beszélgetett.
1: Az ünnepi hangversenyre ezúttal nem nagy kórusos, hanem kamaraművekkel készülnek. Hogyan jött az ötlet?
2: A társas éneklés hagyománya ugye egészen a 15. századtól kezdve elterjedt volt, ugye ez a kis csoportokban közösségi éneklés Angliában, aztán később Németországban is, Olaszországban is. Tehát ezt a hagyományt próbáljuk föleleveníteni ezzel a koncerttel.
1: Szinte minden mű más és más felállásban, más énekesek előadásában hangzik el. Hogyan osztották be, hogy melyik műben kivesz részt? Milyen beleszólást kaptak ebbe az énekesek?
2: Közösen állítottuk össze ezt a repertoárt. Voltak ajánlatok, ugye az énekeseink szerettek volna bizonyos darabokat elénekelni, voltak ötletek, és aztán a végén én is ajánlottam egy jó pár darabot, és így alakult ki ez a repertoár, ami hát széles 500 évet foglal a reneszánsztól egészen napjainkig.
3: Itt minden kollega magas szintű hangi felkészültséggel rendelkezik, úgyhogy nem kötelező, hogy szólista módon nyilatkozzon meg, de azt, hogy a hangképzése az gyakorlatilag egy szólistának megfelelő hangképzés legyen, azért az a nagyon fontos szempont, tehát itt igazából nagyon sok szólista is van az énekkarban, akik szóló feladatokat is szoktak énekelni, de hát a közös éneklés az más, az kicsit más kvalitásokat is kíván, pont az alkalmazkodás, pont az együtt muzsikálás képességét, és hát ebben a társas éneklésben meg az a nehéz, hogy ugye nem nagy létszámú szólam részeként kell szerepelni, hanem minden szólamot szinte egy ember énekel, tehát az együtt muzsikálásnak, a kamarazenélésnek a finomságai mutatkoznak meg, és hát ez egy külön feladat. Még azért azt el kell mondanom, hogy a darabok egy részét zongora kíséret is szerepel. Muráta Marika, aki az állandó zongora kísérőnk, ő viszi a hátán ezt az egész estet. Tehát nem csak a kapella énekelnek, hanem kísérettel is, egy landkíséretes darab is lesz, úgyhogy nagyon izgalmas formációk fognak megszólalni.
1: És hát az együttes nem ritkán énekel kortárs műveket, ez most is így lesz. Milyen kihívást támasztanak ezek a művek?
2: Nagyon sok kortárs darabot éneklünk, hiszen az együttesnek egy alapfeladata is a mai magyar kortárs zene bemutatása, felvétele, úgyhogy ebben gyakorlott a társaság. Monteverditől indulunk, és az egész esnek a felépítése azért alapvetően a tavaszról szól, a tematikájában is a tavasz, ami a reneszánszban ugye a madrigálok világa, a szerelem és a szerelmi bánat kategóriája. Tavasz nem csak a profán világban, hanem a szakrális világban is egy fontos hónap, tehát Mária hónap, ugye a május, amiben éppen éneklünk, úgyhogy Mária énekek is lesznek, illetve kicsit az énekek énekét is bevonjuk ide, hiszen akkor szerelem, szakralitás vagy profán pont egy közös pont az énekek éneke, és ebben ugye elhangzik két kortárs mű is, Tillai Aurél egy Ave Máriája, és egy fiatal lengyel szerző műve is elhangzik majd, Marek Racsinszkinek, talán kevésbé ismert szerző, egy nagyon szép énekek éneke feldolgozása fog elhangzani, és hát József Reinbergernek a Mária énekeiből lesz egy tétel. Aztán Haydn társas énekeiből négy is elhangzik, ami ezt az angol társas ének hagyományt eleveníti föl, és ebben is vannak ugye kicsit szakrális, de abszolút profán, a házasság, vagy olyan nehézségeiről szóló darab, vagy a hódítás nehézségeiről szóló darabig. És aztán hát megyünk bele a romantikába, ami meg hát ugye nem csak a szerelem és a természet nagyon erős leírása, hanem az éjszaka, a csillagok, és mindaz, ami a dús érzelmek, és hát ugye ez is a tavaszhoz nagyon köthető. Hát itt aztán mindenféle lesz, Brucknertől, Schumannon át, Saint-Saëns egy kicsit ilyen meditatív darabjáig, vagy Brahms cigánydalokig, amiben érdekes módon szerepel ugye egy magyar város neve is, Kecskemétre küldi el lányt válogatni a szerző a közönségét. És hát így tovább a vidám világba, ugye Rossinival fejezzük be a romantikát, akinek az Öregkor vétkei sorozatából éneklünk két dalt, a La Passeggiatát és a Gondolierit, ami hát egy abszolút olasz, friss, vidám, játékos darab. És akkor térjünk vissza a kortárshoz, hát kortárssal fogjuk befejezni, Beiser Matyó Tamásnak két darabja fog elhangzani, az egyik a Mély, amit 2025-ben mutattak be, tehát abszolút friss darab, ami tulajdonképpen a tavaszról szól, de hát a tavasz elmúlásáról is szól, úgyhogy minden, ami
3: szép, az el is múlik. És hát az utolsó szám pedig egy pamfletta. Ha már említettünk Magyarvárost, Kecskemétet, akkor menjünk Kanizsára is. És megy a gőzös Kanizsára kezdetű dalocska, Beser Matyó Tamásféle feldolgozásával zárjuk ezt az estét.
1: Mi a tapasztalata, hol van az énekes kamara koncertek szerepe a mai koncertéletben? Milyen térben működnek jól, hogyan fogadja a közönség?
3: Hát ez majd kiderül, kevés ilyen koncert van, illetve hát ugye vannak kisebb énekegyüttesek, akiknek a repertoárján szerepelnek ezek a művek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hagyomány, a kvártett éneklés, ami Brahmsnál vagy romantikában nagyon jellemző, hogy nagyon sok darab íródott erre az apparátusra, vagy a táfelmuzik, amikor baráti társaságok összejöttek és együtt muzsikáltak. Ezt a fajta hagyományt hozná vissza, és nagyon bízom benne, hogy ezzel talán inspirációt és kedvet csinálunk az énekeseknek is, hogy ilyen formációkban énekeljenek.
1: Tervezi, hogy a jövőben is hangsúlyt fektet a kamara formációkban való fellépésre?
3: Mindenképpen, ez ugyanúgy, mint ahogy a zenekarok építésében is nagyon fontos a kamara zenélés, ugyanúgy egy énekkar életében is, főleg egy ilyen minőségű énekkar életében nagyon fontos, hogy kisebb csoportokba jobban figyelve egymásra, az érzékenységet fejlesztve, a muzsikálás szabadságát is visszaadva próbáljunk ilyen formációkban dolgozni, és hát ez műhely munkának is nagyszerű.
0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
4: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma este Corinna Schajár énekel és Balogh József zongorázik. A német-magyar mezzoszoprán és a Liszt Ferenc díjas zongora művész Bartók Béla születésének 145. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt a Bartók Emlékházban. Bartók és Kodály dalok. Ma 21 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
4: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Muzika sakra. Egyházzene.

Köszönti a Muzika Szakra hallgatóit a szerkesztő Uzsali Bence. Mai műsorunk vendége Nagy Csaba Zoltán oboaművész, a debreceni nagyerdei református gyülekezet karnagya, aki zeneszerzőként is szorgalmasan gyarapítja a templomi együttesek repertoárját. Most is az ő zenéje szól.

0: Bár Nagy Csaba Zoltán a polgári életben elsősorban oboaművész, gyerekkora óta szerves része az életének a templomi szolgálat, kántorként és karnagyként egyaránt. Mindemellett évente több szerzői estere való feldolgozást is készít különböző református énekekre és szövegekre. A következő szerzői estje május 10-én vasárnap este 6 órakor lesz a debreceni református kistemplomban. Szolgálatáról és a műveiről Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
1: Beszélgetésünk apropója az a közelgő hangverseny, amely az ön legújabb szerzeményeit fogja bemutatni, de még mielőtt erre rátérnék, azt kérdezném meg, hogy ön az Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít, és a Nagyerdei Református Gyülekezetnek is a kántora. Összefonódik-e az egyházzene a két hivatásán belül?
2: Az egyetemen én oboa főtárgyat tanítok, időnként kamarazenét is, tehát teljesen független vagyok az egyházzene szaktól. Az egyházzenészek időnként a gyülekezetünkbe jönnek tulajdonképpen gyakorlatra, és a kórushoz is van, amikor hívom őket, hogy ennyi a kapcsolatunk.
1: Tehát, hogyha egyházzenészként beszélhetünk az ön tevékenységéről, akkor elsősorban ugye zeneszerzőként és kántorként beszélünk?
2: Igen, nekem egyházzenész vizsgám, hogy úgy mondjam, nincsen, kántori oklevelem van, de a mai egyházzene képzésben én nem vettem részt sem a katedra egyik, sem a katedra másik oldalán.
1: Mióta kántorizál?
2: Mindent összevetve 14 éves korom óta, ami azt jelenti, hogy 50 éve, amikor öcsém megszületett, édesanyám volt a kántora a bagaméri gyülekezetnek, és a lelkésze is, édesapám is ott szolgált, és érthető okok miatt akkor kicsit problematikusabb volt a kántori feladat ellátása, és akkor szálltam be a ringbe. A nagyerdei gyülekezetbe pedig már több mint 30 éve vagyok kántor.
1: Magától értetődő volt, hogy folytatja a gyerekkori tevékenységet?
2: Lelkész szülők gyermeke vagyok, és a templom szomszédságában nőttem föl, illetve a templomban nőttem föl, mondhatjuk így is, és mivel a szüleim aktív szolgálata miatt számomra is mindennapos gyakorlat volt az, hogy ott vagyunk a gyülekezet közösségében, ezért ez számomra egy teljesen természetes közeg volt, és így valóban az van, hogy azt folytattam, amit gyerekkoromban elkezdtem, és tulajdonképpen mielőtt elkezdtem az aktívabb kántori szolgálatot, akkor olvastam Szem Láng György Sándornak a Tamás templom karnagya című regényét. Ugye Johann Sebastian Bachról van szó ebben, és nagyon megtetszett a romantikus fiatal lelkemnek, hogy milyen szép is ez, és milyen sokszínű. Tehát tulajdonképpen már kora gyermekkorom óta ez a vágy bennem van, hogy a templom karzatáról szolgálni.
1: Hol szerzett kántori képesítést?
2: Debrecenben az országos kántorképző tanfolyamon szereztem még 1980 tájékán valamikor, hát már elég régen, hogy akkor még csak Debrecenben volt, ez még a rendszerváltás előtt volt, csak ott volt kántorképző tanfolyam, és ott szereztem kántorvizsgát, és utána már rögtön Berkesi Sándor tanár úr meghívott tanárnak is a tanfolyamra. És ez jó dolog, hogy tulajdonképpen egy tanfolyam, egy rendszer kineveli a saját utánpótlását.
1: És azóta folyamatosan a nagyerdei gyülekezetben szolgál, vagy voltak köztes állomások is?
2: A bagaméri évek után, ugye akkor a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolában tanultam, utána a zeneművészeti főiskolán Debrecenben, akkor még a Liszt Ferenc Budapesti Zeneakadémiának a ágazata volt ez, és akkor Debrecenben még a Kossuth utcai gyülekezetben szolgáltam. A diploma megszerzése után Békés Csabára kerültünk, ahol 5 évet töltöttünk el feleségemmel, és ott tulajdonképpen ez úgy megszakadt, mert ott volt kántora a gyülekezetnek, időnként milyen helyettesként beugrottam, és ahogy Debrecenbe visszahívtak 1989-ben, ha jól emlékszem, akkor először itt a Józsai gyülekezetnek voltam a kántora, és a kórusának a karnagya, és utána kaptam meghívást Karaszön Dezsőtől a Nagyerdei gyülekezet kántori szolgálatára, ami számomra nagy megtiszteltetés volt, hiszen Karaszön Dezső mellett végezhettem az első jó pár évben a szolgálatot, mert két kántorra volt szükség a gyülekezetben.
1: Egyébként miért az oboát választotta, hogyha már gyerekkora óta odaült az orgona mellé?
2: Hát annak nagyon komoly szakmai oka volt. ugyanis szüleim úgy gondolták, hogy mindenképpen jó lenne, ha zenét tanulnék. És 10 éves lehettem körülbelül, amikor bevittek a zenéskolába, és hát ugye minden szülő elsőként zongoristát akar faragni a gyermekéből, közölték a zenéskolába, hogy ahhoz én már bizony öreg vagyok. Hát akkor jön a másik lehetőség, hogy valami vonós hangszer, mondjuk hegedű, kiderült, hogy ahhoz is öreg vagyok. És akkor jött a mentő kérdés a felvételiztető bizottság egyik tagjától, hogy és Csabika, mit szólnál egy fúvós hangszerhez? Mondjuk fafúvós hangszerhez, és két tanárbácsi meg egy tanárnéni volt a teremben, egy meglehetősen megtermett zord tekintetű tanárbácsi, ő volt a klarnét tanár, egy magas, szintén szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, és egy nagyon szép fiatal tanárnéni, ő az oboa tanárnéni. És hát egyből eldöntöttem, halvány fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy oboa, de ettől a perctől kezdve én oboázni akartam. Tehát ilyen komoly szakmai okok miatt lettem én oboista.
1: Érezte bármiféle hátrányát annak, hogy idős, amikor odaült az orgonához?
2: Nem igazán. Ehhez az is hozzájárult, hogy nem törtem olyan babírokra, és nem akartam olyan dolgokat megoldani, ami számomra nem volt elérhető. Tehát mondjuk egy Liszt Adnosszal nem akartam barátságot kötni, vagy Régernek Einfesteburg korál fantáziájával. Tehát olyan darabokat tanultam és játszottam, ami számomra megoldható volt. És tulajdonképpen akkor már az oboa volt a főtárgyam, tehát az orgona egy hobbi szintű dolog volt, amit komolyan vettem, kétségtelenül, de nem úgy, hogy orgonistaként, orgonaművészként szeretnék majd érvényesülni a világban.
1: Említettem azt, hogy a közelgő hangversenye okán beszélgetünk. Mikor fordult a zeneszerzés fele?
2: Tulajdonképpen nagyon korán. Egy kis történet a mai napig az eszemben van, olyan 10 éves formában lehettem, tehát még éppen, hogy elkezdtem a zenéskolát, amikor jöttek vendégek hozzánk, nyár volt, és én délután az egésznapos falusi papgyerek játéka nyomait viselve ott ültem egyszer fürdőnadrágba a parókia ajtaján, előttem egy fottalap, és írogattam, és megkérdezte a vendég, hogy Csabika, mit csinálsz? És én a lehető legnagyobb természetességgel mondtam, hogy az operámnak írom a nyitányát. Már emlékszem, hogy körülbelül 10 éves voltam, amikor nagyon aktívan bennem volt az, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Én aztán a történetnek a vége az lett, hogy innentől kezdve terjedte a szüleim baráti körébe, hogy hát nem tudtuk, hogy Erzsike fiával nincsen minden rendben. Szóval nem volt teljesen egyértelműen örömteli a fogadtatás a hírnek. Aztán utána a szakiskolába fölvettem a zeneszerzés szakot, és már a kezdetétől emlékszem, hogy kimondottan a kórus zene felé vonzódtam, hogy a tanáron, Kajler Jenő tanár, is zseniális zeneszerző tanár, mint ahogy, na Csaba, akkor legközelebbi órára hozz egy zongoradarabot. Hát legközelebbi órára én elvittem az Ároni Áldást 5 szólamú kórusra. Kielemeztük, jó, akkor legközelebb valóban hozzál egy zongoradarabot. Pár hét múlva elhoztam a Nem jó az embernek egyedül esküvői kantát a vegyes karra, orgonára és szólistákra. Utána a tanár úr már nem mondta, hogy hozzak zongoradarabot, és a zeneszerzés vizsgámon is a Kántus Kamara csoportja énekelte egy Vörös Sándor versre írt kurs művemet, a Paprika Jöncsi szerenádját. Úgyhogy ez úgy látszik, hogy egy gyermekkori szerelem volt a kurs felé való vonzalmam.

0: A mai Old Edges-ben a Weather Report albumaiból válogatott Weisz Gábor szerkesztünk. Téma cím szerint elhangzott Milky Way, Umbrella, Seventh Arrows, Between the Tides, Birdland, Palladium, Mr. Gunn, Punk Jazz és NYC. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Edges végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét holnap jelenti be Magyar Péter. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató munkaviszonya június végén szűnik meg. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Zalavár megye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. Zalaegerszegen emiatt egy önkormányzati parkolót is le kellett zárni. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. Az ország északi részén több helyen egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Holnap sok lesz a napsütés, napközben főként keleten lehet még záporokra számítani, éjszaka 7-14, napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németi Attila kíván kellemezzen a hallgatást, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Most már minden egy kicsit lassabb, halkabb, mélyebb. Ma éjjel 6 órán keresztül vezetjük Önöket ismét egy zenei világba, ahol nincs határ a valóság és az álom között. A zene nem alszik, épp ilyenkor szól igazán, amikor a figyelem nem oszlik meg. Ez az éjjel lehet menedék, lehet inspiráció, lehet egyszerűen csak szépség. Akár virasztanak, akár álomba merülnének a zene, most is ott lesz Önök mellett. Elsőként egy ismeretlen zeneszerző muzsikája szól.

Egy ismeretlen szerző muzsikáját hallottuk az elmúlt percekben, Claire Wilkinson énekelt a londoni muzika antikva élén. Susan Spain Dunk zeneműve következik, a Gazda fia. Ez a komponista a brit posztromantikus hagyományokat követte, muzsikájában gyakran lírai, sőt néha impresszionista hangulatot fest.

Susan Spainbank a Gazdafia című zeneművét a BBC skóciai zenekar adta elő. Ennek a komponista hölgynek édesapja még házépítő volt. A második nevét Spanyolországot azért kapta, mert a Dunk család rokonságban állt egy spanyol családdal. Ernest Chausson két tánca következik, Pavan és Forlán.

Ebben 22 táncát Benko Kelundin adta elő. Edward Elgar Émol Gordonka versenyét halljuk most. A múlt század fordulóján Elgar volt Anglia leghíresebb szerzője. Versenyművét 1919-ben írta, és az alkotó korszaka ezzel tulajdonképpen véget ért. Anastasia Kobekina lesz a szólista.

Elgar Émol Gordonka versenyét Anastasia Kubekinaja és az NSZ-kú filharmonikus zenekar adta elő. Elgar érzékeny egészsége nem bírta Londont, folyton a torkára panaszkodott. El is költözött. Paolo Benedetto Bellinzani démon szonátájával folytatjuk éjszakai zenés műsorunkat.

Paolo Benedetto Bellinzani démo szonátáját Lea Sobbe és Haldor Birki Arnanson adta elő. Az 1804-ben született Louis Farrenc egy virtuóz zongoraművésznő és tanár volt. Harmadik szimfóniáját ismerhetjük meg a Notturnóban, a Berni kamarazenekar játszik.

Luis Farrang harmadik szimfóniáját játszotta a Berni Kamara zenekar vezényelt Graciella Contratto. Farrang Muzio Clementitől tanult meg zongorázni, és tanította őt Ignaz Moscheles, sőt, Johann Nepomuk Hummel is. Giacomo Carissimitől következik a Dixit Dominus.

Giacomo Carissimi Dixit Dominus Zsoltár koncertóját a Capella Regia muzikális előadásában hallottuk Robert Hugo vezényletével. A komponista növendéke volt többek között Alessandro Scarlatti is. Az oratórium területén olyasfajta úttörő szerepet töltött be, mint Monteverdi az opera műfajában. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Santa Cecilia Akadémia zenekarának hangversenye következik, amelyen Ottavio Dantone vezényelt. Elsőként Mozart 239-es körű jegyzékszámú D-dur szerenádja hangzott el. A Serenata Notturna egyike Mozart kevés olyan művének, amelyet két külön zenekarra írt, egy szóló együttesre és egy tutti zenekarra. A darabot valószínűleg valamilyen arisztokrata vagy udvari eseményre írta, talán farsangi ünnepségre. Az első tétel egy ünnepélyes induló, amely nyitányként funkcionál. Itt nagyon jól lehet hallani a két zenekar közötti párbeszédet.